0: budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának egy hektáros központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az időjárástól független bemutató téren 13 000 trópusi növény mellett egzotikus állatfajokat és egy több mint 14 méter magas vízesést is megtekinthetnek majd a látogatók. A nettó 350 millió forintos fejlesztés az intézmény saját bevételeiből és fővárosi támogatásból valósul meg. Ismét kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A szélhámosok kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait hívják fel telefonon, és az ügyfeleknek akár megtérítését ígérik. Állításuk szerint a visszafizetés az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmet, hogy ilyen esetben senki se fizessen. További tájékoztatás a kiberpajs.hu oldalon érhető el. Lemondott a Moholy Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma. Az egyetem közlése szerint Böszörményi Nagy Gergely kuratóriumi elnök és Fellegi Tamás felügyelőbizottsági elnök bejelentette. A testület befejezi munkáját és az alapítói jogokat az új felsőoktatási minisztériumnak ajánlja fel. Két nemzetközileg elismert alkotó kapja idén a Moholy Nagy díjat. Dénes Ágnes, New Yorkban élő magyar származású képzőművész, és Fujimoto Su, japán építész, a Magyar Zeneházának tervezője részesül az elismerésben. Szakorvosképzés indul a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján a tüdőrák hatékony gyógyítása érdekében. A program részeként 30 fiatal szakorvos sajátíthatja el a tüdőtakanatok ellátásának legújabb tudományos és klinikai módszereit. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hatékonyabb kezelést és jobb életminőséget. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós, klimatizált USB töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Tétényel összekötő főútvonalon, illetve a középutai városi részben lehet utazni, közölte a BKK. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton, jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közti jelenlegi nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cikk szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni.
1: Budapesti híreket hallottak. Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre kell készülni, naponta 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítése miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a pesti úton a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A gyermekkori magas vérnyomás felismerését segítő alkalmazást fejleszt ki a Szegedi Tudományegyetem. Az applikáció meghatározza, hogy mekkora a magas vérnyomás kockázata, mikor elegendő az életmódváltás, és mikor van szükség szakorvosi vizsgálatokra vagy gyógyszeres terápiára. A probléma egyre gyakoribb a fiatalok körében. Túlsúlyos vagy elhízott gyerekek körülbelül egynegyede magas vérnyomással küzd. Új járműveket vetnek be a magyar utakon. A Magyar Közút Nonprofit ZRT járműparkja 4 darab emelőkosaras gépjárművel bővült, amelyeket elsősorban magasban végzendő üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására szereztek be. Olvasható a Magyar Közút közleményében. Ezeket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák telepítésére, javítására és karbantartására használják. De szükség esetén gajazási munkák során is bevethetők. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A régi társaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben is. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos rádiópol ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során hadsofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Több mint 685 ezren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezren még nem küldték be a megérkezett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén vagy elektronikussal lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényes személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Pétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállítóhellyel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Nézzük, milyen információkkal várom önöket az előttünk álló egy órában. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Pósvai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. És beszélünk arról is, hogy kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Már is érkeznek a friss budapesti hírek, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Posfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A Tudós Testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Sokkoló látványra ébredtek még vasárnap hajnalban egy angyalföldi 10 emeletes lakóház lakói. Egy 21 éves pszichiátriai kezelés alatt álló férfi módszeresen végighaladt az utcán, és több mint 10 autó ablakait törte be. Az ámokfutó nem kímélt egy hete vásárolt járművet sem. A betört üvegek mellett pedig vérnyomokat hagyott maga után. A rendőrség még a helyszínen elfogta az elkövetőt. A rongáló milliós károkat hagyott maga után, írja a Blick. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap.
0: Budapesti híreket hallottak. Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronika.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsorát.

0: kutatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angolórán ült, amikor a telefonjára letöltött Sieve City alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a tanteremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt, és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd újra összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztést, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a Sieve City az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Június végétől ismét indulnak retro Isztria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres, Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kopperbe, Opátiába és Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez itt továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritása lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése. A hívek megújítása. Tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny Tugó brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet minőség megőrzési probléma miatt.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a liszt érzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Pétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált, a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Szabó Kati vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Májusban lezárulnak a volt körszálló bontási munkádatai, és beszámolok arról is, hogy Cseke Szilárd Munkácsi díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a műcsarnokban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszakszövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Májusban lezárulnak a volt körszálló bontási munkálatai, ezt követően pedig megkezdődik az épület együttesének felépítése. A bontás során elvégzett statikai vizsgálatok rámutattak, hogy az eredeti tartószerkezet megtartása nem biztonságos, így a módosított építési engedélynek megfelelően a teljes épületet lebontják. A beruházás az ikonikus forma és a városképi megjelenés megtartásával, de immár a 21. századi műszaki követelményeknek maximálisan megfelelve valósul meg. Az első kulcsátadások 2028 tavaszán várhatók. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Cseke Szilárd Munkácsi Díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a Műcsarnokban. Az alkotó figuratív festményeit, absztrakt erdőképeit, installációit, valamint szobrait felvonultató, az identitás témakörét vizsgáló időszaki tárlatot a nagyközönség június 7-éig tekintheti meg. Átlagos szamóca termés várható idén. Bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. A fólia sátorban termesztett gyümölcs már kapható, a szabadföldi szamóca pedig május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az Agrárkamara szerint a szélsőséges időjárás okozhat még gondokat. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést.
0: Budapesti híreket hallottak. Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez itt továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Stagnálnak a lakbérárak áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 1,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugár fizikus vehette át idén a Nők a Tudományban kiválósági díjat a Magyar Tudományos Akadémián. A 13. alkalommal odaítélt elismeréssel a kutatónők kiemelkedő tudományos munkáját, közösségi szerepvállalását és mentori tevékenységét ismerték el. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés alapján a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön élő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az esztergomi rendőrkapitányság. A hírt a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé a polisz.hu oldalon. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó, ezért kérik, hogy amennyiben bárki is ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé. A parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen tiltakozik a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület. A tervek szerint a készpénzzel fizetőknek utólagosan kellene felkeresniük egy parkolási irodát, ahol egységes 3 órás díjat kellene megfizetniük. Kiemelték, hogy ez nem tekinthető életszerű megoldásnak, hátrányosan érinti az idősebb korosztályt, a digitális eszközöket kevésbé használókat, valamint a turistákat és a vidékről érkezőket, ezért felülvizsgálatra szólítják fel a főváros vezetését.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint a csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban. A szervezet közleménye szerint a lovagok esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta fennálló probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Erre többnyire csak baleset vagy közúti igazoltatás során derül fény. Időről időre felmerül ugyan a rendszám bevezetése ezeknél a járműveknél is, de ez a végrehajtás technikai és költségvonzatai miatt elmarad. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és a rakparton halad. A gyülekezőt 15 óra 30 perckor tartják, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagy színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, és a fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. 10 óra lesz rövidesen, jönnek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en, mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Szabó Katit hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 16-ai adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno Klasszik mai adásában is végigvesszük a hét legfontosabb híreit, többek között, hogy Szabó Stein Imre két filmje is döntőbe jutott egy New York-i televíziós fesztiválon, illetve nemzetközi díjjal ismerték el a Művészetek Völgye társadalmi szerepvállalását. A Papagéno Klasszik első órájában a vendég lesz Kis Gabriella, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa. A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, korhű hangszereken és az elfeledett remek művekre fókuszálva május 29-én és május 31-én. Illetve a vendég lesz még Alpár Balázs, média zeneszerző, a Fugato Orchestra alapító vezetője. Vangelis halálának évfordulója alkalmából nem csak a görög mester meghatározó műveinek részletei hangzanak el május 30-án a Bábel kertemben a Fugato Orchestra átirataiban, de a zenei gondolkodásának, stílusának hagyományait máig életben tartó szerzők és zenekarok, valamint a Fugatót vezető Alpár Balázs filmzeneszerző művei is. Ez lesz a Fugato Orchestra, Vangelis és a New Age hagyatékkoncert. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik, ahol a heti hír összefoglaló szintén folytatódik. Elkezdődött a 79. Cannes Filmfesztivál, illetve Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat. A Papagéno Klasszik második órájában Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz az első vendég, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Valamint vendég lesz még Demény Balázs junior primadíjas zongoraművész. Május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókusz a Magyar Zeneházában. Demény Balázs junior primadíja zongoraművész Évszázadok táncai című koncertje nem egy hagyományos zongoraest, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Zavartalan marad az üzemanyagellátás, hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből, az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A magyar hang szerint a szerződést elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csak nem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Jubileumi nyílt napot tart ma a Magyar Vöröskereszt. A Nyitott Székház nevű rendezvényre interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és egy különleges elsősegélynyújtó flipper is látható majd. Az érdeklődők a kiállításon megnézhetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat, az olvasósarokban pedig több évtizednyi családi lapmagazint és vöröskeresztes képregényt találnak. Ma van a Fény nemzetközi napja, 2018 óta ünneplik arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus, ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható. Vasárnap is marad a borongós, esős idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 16-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szeri Minóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai adásában is végigvesszük a hét legfontosabb híreit, többek között, hogy Szabó Stein Imre két filmje is döntőbe jutott egy New York-i televíziós fesztiválon, illetve nemzetközi díjjal ismerték el a Művészetek Völgye társadalmi szerepvállalását. A Papagéno Klasszik első órájában a vendég lesz Kis Gabriella, a Haydeneum Magyar a Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa. A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, korhű hangszereken és az elfeledett remek művekre fókuszálva május 29-én és május 31-én. Illetve a vendég lesz még Alpár Balázs, média zeneszerző, a Fugato Orchestra alapító vezetője. Vangelis halálának évfordulója alkalmából nem csak a görög mester meghatározó műveinek részletei hangzanak el május 30-án a Bábel kertemben a Fugato Orchestra átirataiban, de a zenei gondolkodásának, stílusának hagyományait máig életben tartó szerzők és zenekarok, valamint a Fugatót vezető Alpár Balázs filmzeneszerző művei is. Ez lesz a Fugato Orchestra, Vangelis és a New Age hagyatékkoncert. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ahol a heti hír összefoglaló szintén folytatódik. Elkezdődött a 79. Cannes-i Filmfesztivál, illetve Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Papagéno Klasszik második órájában Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz az első vendég, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Valamint vendég lesz még Demény Balázs junior prima díjas zongora művész. Május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókusz a Magyar Zeneházában. Demény Balázs junior primadíja zongora művész Évszázadok táncai című koncertje nem egy hagyományos zongora est, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk! Néhány percen belül Kis Gabriella lesz a vendégem, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársa. A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, a korhű hangszerekre és az elfeledett remek művekre fókuszálva. A május végi események május 29-én és május 31-én többek között a Cseh Riba és az olasz-lengyel Cartellieri szerzők ismert és eddig elfeledett művei, valamint Haydn különleges, a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiánó változata is felcsendül.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kis Gabriellát, a Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársát. Szia Gabi, üdvözöllek a műsorban.
2: Szervusz Nóra, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: A Haydeneum egyházzenei koncertek a 2026-os évadban is kiemelkedő klasszikus zenei élményeket ígér, korhű hangszerekre és elfeledett remek művekre fókuszálva. A május végi két esemény, május 29-e és május 31-én hallhatóak azok a koncertek, amelyeken tényleg ritka pillanatoknak lehetünk szem és fül tanúi. Ezekről fogunk beszélgetni. A Haydeneum egyházzenei koncertek milyen célt tűz ki, mi az, amit itt meg akar szólaltatni? Ugye itt már vissza kell mennünk egy jó pár évet, hiszen akkor indultál, és most ugye 2026-ban is várja az érdeklődőket az egyetemi templomba.
2: Így van, nagyon csodálatosan összefoglaltad tulajdonképpen az eszenciáját ezeknek a koncerteknek, és hát aki követi a Haydeneum évadait, akár már várhatja is ilyen szempontból a május végét, hiszen ilyenkor nálunk hagyományosan az egyházi zenéjé a főszerep. Ilyenkor Budapest szívében, az egyetemi templomban adunk egyházzenei koncerteket, és hát ez így lesz most is, ahogy említetted, május 29-én és 31-én két estén is találkozhatnak a Haydeneum koncertjeivel. Rögtön május 29-én tulajdonképpen egy Mária áhíta töré fog szerveződni ez az este, és hát ahogy említetted, zenei ritkaságok felfedezésére hívjuk a közönséget olyan szerzőkkel, akiknek a nevét hát nem biztos, hogy mindenki hallotta, bár az igaz, hogy az est egyik főszereplője Antonio Casimir Cartellieri.
1: Őt már hallhattuk.
2: Ő már ismerős lehet szintén a Haydeneum tavaly őszi koncertjéről, amikor is szintén egy magyarországi ős bemutatóról volt szó, amikor felhangzott a Rübeszál című opera meséje a Zeneakadémián. Most nyilván egy kicsit más vizekre evezünk, lelki mélységgel fogjuk megtölteni ezt az estét. Cartellierinek a La Purificazione di Maria Vergine című oratóriuma fog elhangozni. Ez tulajdonképpen egy újkori magyarországi bemutatóként is értelmezhető, és az az Apo Hakimen fogja megszólaltatni, ő lesz az esztő karmestere, világhírű finn karmesterről van szó, és cembalistáról, aki tulajdonképpen Cartellieri műveit, hát kikutatta, felszínre hozta, Rübeszál című opera mese is neki köszönhető, és ugyanígy most ez a csodálatos oratórium is az ő vezényletével fog elhangozni. A pár darabja ennek a műnek Jakub Jan Riba Stabat Matere lesz. Riba sem biztos, hogy annyira ismerős.
1: Nem valószínű, igen.
2: Egyébként a cseh klasszikus zene történet egyik nagy alakja, és nem olyan régen tudtam meg én is az egyik kedves kolléganőmtől, hogy a csehek számára egyébként a karácsonyhoz nagyon hozzátartozik Ribának a zenéje, úgyhogy Csehországban ő nagy népszerűségnek örvend. A fájdalmas anyáról fog szólni ez az oratórium, ami még megszólal ezen az estén, ahogy említettem, Apo Hakimen vezényletével, nemzetközi szólisták csatlakoznak hozzá, és a Helsinki barokk zenekar, valami mint a Pörcsek kórus fog még közben működni ezen az estén.
1: Ahogy most az emlékeiben kutatok, az rémlik, hogy tavaly, amikor ugye volt ennek az operának a bemutatója, és ugye itt volt a világhírű finn karmester, akkor is elhangzott az a mi beszélgetésünkben, vagy lehet, hogy Vashegyi György említette, hogy ilyenkor ezek a művek nem csak itt Magyarországon hangoznak el, hanem ugye akár Finnországban, Helsinkiben is.
2: Igen, ez egy csodálatos együttműködés a Helsinki barokk zenekarral és Apo Hakimennel, így a Rübeszálhoz hasonlóan először Helsinkiben fog felhangzani ez a műsor május 19-én, majd május 21-én Prágában, a prágai tavaszon, és aztán ehhez a sorozathoz, mint egy harmadik állomásként csatlakozik majd Budapest, és az egyházzenei koncerteken fog felhangzani ez a műsor.
1: Itthon május 29-e, ekkor lesz a Haydeneum egyházzenei koncertek első koncertje, és aztán pár nappal később, május 31-én pedig érkezik a hét utolsó szó, a helyszín szintén az egyetemi templom, és hát itt lesz Somlai Petra fortepiánon, aki elengedhetetlen része, én azt gondolom. Hogyha egy fortepiánó valahol van, és az ott megszólal, akkor annak nagyon örülünk, hogyha ahhoz Somlai Petrának köze van.
2: Igen, így van, és éppen most az elmúlt héten, május 8-án volt az évadunk utolsó fortepiano estje, ahol Somlai Petra lépett fel, és hát csodálatos koncert volt, szinte repültünk vele együtt a fortepiano hangján, úgyhogy valóban ő lesz az est egyik főszereplője május 31-én. Hát egy nagyon-nagyon különleges koncertre készülünk ezen a napon is. A megváltó hét utolsó szava a keresztfán, az hagyományosan minden évben elhangzik az egyházzenei koncertjeinken. Ez ugye a klasszikus repertoár legnépszerűbb műve, tehát az ilyen szempontból eltér az első este műsoráról, talán sokan ismerik ezt a művet, viszont kevesen tudják talán, hogy Haydn készített egy fortepiano változatot is erre a műre, ami nagyon ritkán hallható, most ez fog feltendülni ezen az estén. Nagyon, szerintem nagyon jól visszaadhatja majd azt az intimitást, ha arra gondolunk, hogy Krisztus ugye egymaga magányosságában függött a kereszten, akkor talán egy szóló hangszer monológia még inkább átadja ennek a mélységét és lelkiségét, úgyhogy egy nagyon megrendítő, ugyanakkor lélekemelő estére készülünk ezen a napon, és talán még különlegesebbé válik azáltal, hogy Somlai Petrának lesz egy párja is ezen az estén, Berec András személyében, aki Pázmány Pétertől fog felolvasni az ő prédikációiból részleteket, mint egy bevezetve az egyes tételeket, úgyhogy így ez a kett történelmi óriás fog Haydn és Pázmány Péter megjelenni általuk ezen az estén.
1: Tehát idén is lesz Haydneum, egyházzenei koncertek május 29-én, illetve május 31-én, de a Haydneumnak a weboldalán minden részletes információt megtalálnak, és ha feltévednek az oldalra, akkor szerintem vannak érdekes cikkek, és vannak olyan dolgok, amire érdemes felhívni a figyelmet, például az, hogy a Haydneum ösztöndíj pályázata is megtalálható itt, amely a 42. Váci régi zenei napokhoz kapcsolódik.
2: Így van, nagyon nagy öröm, hogy ismét részt vehetünk a Váci régi zenei napokon. A Filharmónia Magyarországgal is sok éves az együttműködésünk, aminek nagyon örülünk. Ugye a Filharmónia Magyarország meghirdette június 26 és július 4 között megrendezendő Váci régi zenei napok mesterkurzusait, ahol hát kiváló professzorok lesznek jelen, úgy mint Lüszi Hors, vagy Sunszke Szató, Somlai Petra, akit már említettünk itt ezelőbb, de említhetném Elizabeth Scholz, Tutréli Katalint, Kertész Ildikó Fuvola művész, és Vashegyi György. Szóval egy nagyon, nagyon gazdag napok állnak mind a közönség, mind az esetleges hallgatók előtt, és a korábbi évekhez hasonlóan igen, idén is elérhető a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ ösztöndíj pályázata, ami lehetőséget biztosít a mesterkurzusokon való részvételre. Ezzel kapcsolatban minden információ itt fent van a honlapunkon, úgyhogy az érdeklődőket biztatom, hogy tallózzanak, keressenek rá a lehetőségekre. Az aktuális hírek mellett természetesen van tudástár rovatunk, régi zenéhez kapcsolódó színes érdekességekkel, hangszerbemutatóval, de ugyanígy biztatom a közönséget, a hallgatókat, hogy keressenek rá a közösségi média csatornáinkra, ahol szintén jelentkezünk érdekességekkel, interjúkkal, videókkal, gazdag képanyaggal, úgyhogy igyekszünk ilyen módon is legaktívabban kapcsolódni a közösségünkhöz.
1: Így van, érdemes ezeket nyomon követni. Tehát most, ami előttünk van, azok a Haydneum egyházzenei koncertek, de természetesen fogunk még beszélgetni a Haydneum koncertekről, amelyek esetleg Eszterházán lesznek, vagy a következő évadról is, amikor ez majd nyilvános lesz, akkor úgyis újra hallható lesz itt a Papagéno Klasszikban egy beszélgetés. Én pedig kívánom, hogy mindegyik koncert teltház előtt zajlódjon.
2: Köszönjük szépen, így legyen. Várjuk a közönséget szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriellát hallhatták, a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ kommunikációs munkatársát.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részébe. Átadták a Bartók Rádió zenei díjait. Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában, május 13-án Budapesten. Az év hangszeres művésze elismerést Boldocki Gábor, Liszt Ferenc díjas trombita művész, érdemes művész kapta. Az év zenekara az Anima Muzicé Kamara zenekar, zeneszerzője Madarász Iván, énekművésze pedig Kolonics Klára lett. A hagyományoknak megfelelően két a jazz műfajában kiemelkedő művésznek is átadták a díjat. Az este során a Babos Jazz előadói díjban Borbé Mihály, Kossuth és Liszt Ferenc díjas klarinétos és szaxofon művész részesült, a Vukán György jazz alkotói díjat László Attila gitárművész zeneszerzőnek ítélték oda, és az év karmestere pedig Farkas Róbert lett. Gratulálunk minden díjazottnak! Szabó Stein Imre két filmje is döntőbe jutott egy New York-i televíziós fesztiválon. Két nevezésé is a New York-i Fesztivál TV and Films Awards verseny shortlistjére került. Előadó művészet kategóriában Szabó Stein Imre televíziós szakember, író-rendező, stratégiai kommunikációs szakember. Az egyik egy független produkció, amely Dávid Levi zongora művész megkeresésére készült, aki a zeneirodalom egyik legnehezebbnek tartott művét, Sosztakovics 24 prelúdium és fugáját játszotta el. A másik alkotás a 2025. szeptemberében Keller András művészeti vezetésével megvalósult Bartók Fesztivál Bartók for Europe-en készült egész estés koncertfilm, amelyet a Mezzó TV tűzött műsorára. A New York-i Fesztivál előadó művészet kategóriájának shortlistjére összesen 4 nevezés került be. Az előbb említett 2 mellett a svájci köztévi szuperprodukciója, az Eurovíziós Dal Fesztivál, illetve az angol Nemzeti Lottó Musical show-ja. Az eredményhirdetés május 21-én lesz. És nemzetközi díjjal ismerték el a Művészetek Völgye társadalmi szerepvállalását. A fesztivál többek között a helyi közösségekkel való szoros együttműködéssel, a zöld programok erősítésével, a fenntartható közlekedési megoldások támogatásával, valamint hulladékcsökkentési és szemléletformáló kezdeményezéseivel érdemelte ki az elismerést. A fenntarthatósági törekvések új fejezetét nyitja meg az idei évben a fesztivál és a Bibó Franchise együttműködése. A Bibó Franchise egy komposztálót telepít a Művészetek Völgyébe, amelynek eredményeként a fesztivál ideje alatt keletkező szerves hulladék helyi gazdák földjeit táplálja majd. És Prágában szólaltak meg Vitéz Laura fiatal zeneszerző művei. A prágai Szent Henrik templomban rendezett hangversenyen a fiatal alkotó neoklasszikus stílusú, spirituális hangvételű művei hangzottak el. A programban olyan darabok szerepeltek, mint a Tél fantázia, az Elveszett város, valamint a művész 12 évesen írt visszatérő repertoár darabja, Könyörgés a békéért. Vitéz Laura fiatalkora ellenére már több mint 50 nemzetközi zenei versenyt nyert meg, és hivatalos magyar rekorderként is jegyzik. Korábban a BBC Mozartról szóló dokumentumfilmjében is szerepelt, most pedig alkotói oldalát helyezte előtérbe. Gratulálunk! És amihez még gratulálhatunk, hogy összeállt az Eszterházy Irodalmi Díj idei shortlistje. Idén is 7 kötet jutott a szűkített listára, amelyek közül a zsűri választja majd ki az ősszel átadásra kerülő díj nyertesét. Az Eszterházy Irodalmi Díjat minden évben az író vagy költő nyerheti el, aki az előző naptári évben magyar nyelven a legkiemelkedőbb művet, regényt vagy vers gyűjteményt, nyomtatott könyv és vagy e-könyv formában jelentette meg. A 2026-os shortlist került Barnabás Ferenc Most és halála óráján, Bognár Péter Elmész, visszajössz, sose halsz meg, Fancsali Kinga Nem a haláltól, Kollár Árpád Nád, Szálinger Balázs Mintha repülnék, Takács Zsuzsa A maradás szégyene, valamint Tóth Krisztina Szeleknek fordít című műve. Most a folytatásban egy interjú érkezik, Alpár Balázs média zeneszerző lesz a vendégem. Fugátú Orkestra, Vangelis és a New Age hagyaték koncertre hívjuk meg a hallgatókat. Vangelis halálának évfordulója alkalmából nem csak a görög mester meghatározó műveinek részletei hangzanak el május 30-án a Bábel kertemben, a Fugátú Orkestra átirataiban, de zenei gondolkodásának, stílusának hagyományait máig életben tartó szerzők és zenekarok, valamint a Fugátút vezető Alpár Balázs filmzeneszerző műve is. A 11 fős Fugato Orchestra hibrid zenéje egyszerre művészi és könnyed, hagyományos és innovatív, értelmes és érzelmes. Ezekről beszélgetek tehát Alpár Balázzsal.

0: Mire hívjuk meg a hallgatókat, próbáltam valami más szót keresni, mert hogy nem mostanában volt koncertetek, de most végre eljött az ideje, hogy május 30-án ellátogathatunk a Bábel kertembe. Mi minden történt veletek, és miért pont most lesz ez a koncert?
1: Ez a koncert időpontilag azért mostanra terveződött be, mert hogy Vangelis, a görög mester, aki nekünk sok szempontból hát már ilyen iskolás korunk, gimnáziumi korunk alatt is azért fontos zenei hatás volt, neki halálának évfordulójához van közel ez a május 30-i időpont, és hát nekünk a Fugátóval már azért elég régóta célkitűzésünk az a fajta ilyen műfaj nyitottság, sok mindennek a kipróbálása, egyfajta mégis egy ilyen magasztosabb, spirituális megközelítéssel együtt, amit azért Vangelis zenéje is képvisel, és mindig érdekelt az, hogy amit ő hagyományként végül is ránk örökített, és későbbi korokra, zeneszerzőkre komoly hatással volt, tehát akár a filmes vonalon is, Hans Zimmerre, illetve nagyon sok alkotóra hatott az ő hangzásvilága, a megközelítés, hogy ezt milyen szép lenne bemutatni egy koncerten, hogy ezek a folyamatok az elmúlt 5-10-15-20-30 évben hogyan alakították ezt a stílust, amit hát talán New Age-nek hívtak régebben, mostanában ezt a cinematic, epic cinematic vonalat szokták rá mondani erre a fajta zenére.
0: Jól mondtam azt, hogy régen volt koncertetek, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy régen jelentkeztetek új műsorra.
1: Koncertünk is régebben volt, most volt egy kisebb ilyen kényszerpihenünk. Hát ez a nagy létszám azért nem könnyíti meg 11 fővel, igen, azt, hogy rendszeresen legyenek koncertek, úgyhogy az elmúlt időszakban azon serénykedtünk, hogy egy új műsor legyen, és ha kevesebbszer is, de azt valamilyen különlegesebb élményé tegyük.
0: Vangelis zenéjéhez kapcsolódóan szerintem mindenkinek van valami kedves vagy kedvenc élménye, és van egy film is, amely ugye ikonikus, és én azt gondolom, hogy ez mindenkinek beugrik. De neked mi volt az, amit felfedeztél a görög mestertől és a műveiből, illetve mi az az első élmény, ami eszedbe jut?
1: Ez nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert izgalmas módon találkoztam először Vangelis zenével egy Bambi mesejáték kapcsán, amely kazettán volt meg, és rongyosra hallgattam. Ugye annak idején ugye Magyar Rádióban rengeteg kiváló olyan hangjátékot készítettek, ahol nem azon, hogy felolvas valaki, akár egy jó színész egy szöveget, hanem eljátszották és elzörejezték, és a képi részét teljesen ugye a gyerek fantáziájára bízva adtak elő különböző klasszikusokat, és nekem a Bambi kazettán jött szembe a vadászat alkalmával egy nagyon-nagyon karakteres zene, aztán különböző helyeken jelent meg Vangelisnek a zenéje, egyébként a Heaven and Hell című albumról, ami egy ilyen nagyon izgalmas, tényleg poklok és mennyek megszólalnak abban a zenében, és én akkor csak annyit érzékeltem gyerekként, hogy ez a zene, ez valami iszonyatosan erős. Egyszerű, vissza is tudtam dúdolni, most érdekes mondani, a gyerekeimnek is megmutatva, ők is nagyon rá cuppantak, tehát hogy valami annyira primer, ősi dolgot tud egy nagyon egyszerű megfogalmazásban átadni, ami viszont nagyon erősen ébreszt föl érzelmeket, asszociációkat, és ezt annak idején valaki a Bambi kazettánál is nagyon jól eltalált, hogy ide ez jó zene lesz.
0: És milyen Vangelisnek a zenéje? Mit meg tudtad fejteni, vagy meg akartad-e fejteni?
1: Igen, mindig van egy ilyen vágy arra, hogyha főleg tanult zeneszerzők találkoznak olyan nagyon egyszerű, minimalista zenékkel, hogy mitől olyan sikeres, hát én évekig tanultam itt a komplex, csodálatos megfejtéseket a nagymesterektől, akiket ma már kevésbé szívesen hallgatnak az emberek, és akkor itt vannak ezek a viszonylag egyszerű, már-már sok embernek akár gicses, dallamos zenék, és mégis mitől működnek. Azért valószínűleg az is benne van, hogy ő egy nagyon jó melodista, tehát hogy nagyon jó füllel. Nem volt képzett zenész egyébként, nem tudott kottát írni, tehát amikor ő szimfonikusra írt, akkor azt valaki az ő szintetizátoron felimprovizált ötleteit lekottázta, de mint nemrég megtudtam, remek festő is volt, tehát egy ilyen valahogy nagyon jó receptorai voltak, és vette az égi jeleket, hogyha így gondolunk erre. És talán pont ez a képzetlensége adta azt a szabadságát is, hogy ki tudott próbálni olyan dolgokat. Tehát volt egy nagyon érdekes szintetizátoros rendszere, amiben gyakorlatilag mint egy organistai kézzel, lábbal, csáppal, amivel tudott, kapcsolt mindenféle kapcsolókat, és olyan színeket tudott. Tehát az, hogy ő nagyon színekben gondolkodott, ez például egy eléggé meghatározó, későbbi korokra is nagyon meghatározó volt, hogy oké, ha egyszerű maga a zenei tartalom, vagy az a dallam, de az úgy szólal meg, mint hogyha egy hegytetőn állnánk, és éppen valami csodálatos naplementét néznénk, és ezt csak a hangzással el tudja érni, akkor ez az egyik nagy invenciója talán.
0: Május 30-án ezen a koncerten el fog-e hangozni az 1492 a Paradicsom meghódítása című filmből, ugye az az ikonikus zene, illetve hogyan, nem jó szó, hogy alakítottátok át, hanem hogyan varázsoltátok át ezt olyan Fugátó orkesztrástra?
1: Igen, nem is hagyhatjuk ki igazából, meg lennénk vetve, hogyha ezt kihagynánk. Úgy szólal meg nálunk egy hosszabb medlibe ágyazva,

0: Egyébként ez a dallam is, hogy én itt hozom össze azt, amit én mondjuk komoly zenei zeneszerzés szakon tanultam, és magamba szívtam, meg Bach zenéjéből, meg Beethoven zenéből magamba szívtam, hogy ezeket az amúgy modernebb, akár néha a könnyűzenés témákat hogyan lehet egymásba szűni, és úgy válaszolgatnak a szólamok egymásnak, hogyha megszólal egy kis részlet, egy kis fosztány abból, amit fel tudunk ismerni, hogy ez amúgy abból van, de már egészen más kontextusban. Én 4-5-6 Vangelis művet szőttem úgy egybe, hogy az elején felcsendülnek kvázi eredeti formájukban, aztán elkezdenek egymásba gabajodni ezek a témák, és akkor egy ilyen negyedórás mű születik végül is belőle, ahol a Blade Runner-től kezdve az Oceanic című albumáról és sok olyan ismertebb dallamából is hallunk részleteket, hogy ezek közben egymást alakítják ezek a motivumok.
1: Volt-e olyan, akire hatott Vangelis zenéje, és megálmodott-e valamilyen művet, amely el fog hangozni a koncerten?
0: Igen, kifejezetten szerettünk volna új műveket behozni ebbe a műsorba a sajátjaimon kívül is, tehát általában a Fugát Orkesztrával, hogyha ilyen tribut műsort csinálunk, akkor ott általában valamilyen ránk nagy hatással lövő szerzőtől is játszunk eredetieket, majd ezt követni ezzel főleg az én szerzeményeim szólalnak meg, de most meghívtunk ebbe a műsorban mai magyar filmzeneszerzőket, zeneszerzőket, akik kifejezetten ezzel jelentkeztek, hogy ők is Vangelis hatása alatt komponáltak, úgyhogy lesz többek között Los Angelesben is dolgozó Fodor Attilától, aki a Fine Cut Buddies nevű formációnak a vezetője, egy szerzemény, ő már kifejezetten ezt a modernebb ilyen sound designos vonalat képviseli, de benne van ez a Vangelisi tágas, epikus hangzás is, de közben nagyon érdekes zörejekkel dolgozik a ritmus szekció terén, és lesz még mű Nagysolymosi Gábortól, aki szintén filmzenei vonalon aktív, illetve Derecskei András, aki nem olyan régen megnyert egy crossover zeneszerző versenyt is, amit a Fugát Orkesztrával szerveztünk. Ő egyébként hegedűse is a csapatnak, úgyhogy így találkoztak a szálak.
1: És neked?
0: És nekem is lesz jó pár olyan szerzeményem, amik újabbak is, tehát ilyen szempontból is új a műsor, hogy az elmúlt évekből vagy filmzenei, vagy kifejezetten a Fugátónak írt szerzemények.
1: Ha már adott ez a filmzeneszerző, mint Vangelis, meg rengetegen lesznek, akik a csapatban, illetve körülöttet filmzeneszerzők, megjelenik-e képileg valahogyan? Ezt meg lehet-e oldani, vagy azért ez sokkal bonyolultabb ettől?
0: Ez mindig egy nagy kihívás, filmzenekoncerteken, szimfonikus zenekarok is sokat küzdenek ezzel, hogy az a jó, hogyha egy eredeti jelenetet bejátszunk, akár dialoggal, zörejjel együtt, és akkor ott ül egy zenekar, de senki nem őket nézi, hanem filmet nézünk, és mellesleg ott valaki zenélget. Ezt nagyon nehéz kivédeni, tehát ha mi használunk vizuált a koncerteken, akkor inkább ilyen emlékeztető jelleggel, rövid vizuális loopok, de inkább a fények, inkább a hangulatok, tehát mi is kifejezetten szeretnénk azt elérni, hogy itt azt érzékeljük, hogy önmagában a zene is milyen erősen tudja az adott hangulatot, vagy az adott asszociációt felkelteni.
1: Május 30-án lesz a koncert a Bábel kertemben. A próbák elkezdődtek-e már? Már gondolom azért így bizonyos dolgoknak meg kell lennie, hogy azért legyen május 30-án egy koncert, és itt nem a határidő lesz a múzsa, ugye?
0: Nem, elkezdődtek, és ami izgalmas, hogy például vokálterén Szőke Szandra énekesünk próbálgat például olyan effekteket és olyan megoldásokat, amikkel mondjuk nagyobb kórusra írt eredetiket is valahogy meg tudnak úgy szólaltatni, hogy nem playback, hanem érzékeljük, hogy ez az ő hangjából jön, de valamennyire használva az új zenei technológiákat, egyfajta ilyen sokszólamú, tehát tulajdonképpen a gép szétrakja a különböző szólamokra az ő ott élőben énekelt hangját, ilyenekkel is kísérletezünk, illetve hát a zenekar természetesen a vonós, fúvós, elektrós egyéb részeket is összepróbálja.
1: Mennyire veszik nyitottan az emberek, vagy azok, akik először látogatnak el egy Fugato Orchestra koncertre, hogy itt bizony gépek is megjelennek, de csak azért, hogy még izgalmasabb hangzás legyen.
0: Nem jött vissza olyan visszajelzés még, bármennyire is ez egyik legnagyobb ilyen belső félelmem, hogy az ember szeretne tényleg nagy epikus hangzást, de nem tud feltétlenül egy 100 fős szimfonikus zenekart oda élőben leültetni. Tehát mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy vannak akár egy-egy zenén belül is igazán vastagon megszól részek, ahol nagyon szükséges, hogy egy kis segítség jöjjön virtuális hangszerekről is, és arra játszik rá élőben mondjuk a vonós négyes, vagy a két fúval a trombita, oboa, kisebb kamaraszekció, de azért emellett mindig vannak nagyon szólisztikus részek, ami nem szólalna meg az élő hangszerek nélkül, tehát azért a fókuszban nálunk, ha már ott van ez a 11 fő, akkor mindig azon van, hogy az élő hangszerek átjöjjenek.
1: Fugato Orchestra, Vangelis és a New Age hagyaték koncert lesz, tehát május 30-án a Bábel kertemben, és hát Vangelis zenéhez elvarázsol nagyon-nagyon sok mindenkit, és ha esetleg még eddig nem mélyedtek bele, akkor most ez egy tökéletes alkalom lesz arra, hogy hogyan gondoltok ti a görög zeneszerzőre, és mindemellett veled is mindig történik minden, illetve most ugye azért az ország kicsit felbojdult, és és hát alakulnak meg olyan egyesületek, akik, illetve szövetségek, akik segítséget szeretnének adni azoknak, akik döntéshozói titulusban vannak most, úgyhogy megalakult a Magyar Filmzeneszerzők Szövetsége is, amelynek te is a tagja vagy. Az elnök, Balázs Ádám, mi ez a szövetség, illetve hogy mi a fő célkitűzésetek?
0: Egy ilyen szövetségnek már igazából nagyon rég létre kellett volna jönnie, és Ádám is eléggé szertágazóan igyekszik bevonni a szakma minél több képviselőjét, és egyfajta közös célt kitűzni. Ebben az edukáció azért az egyik legfontosabb, olyan szinten is, hogy a szakmán belül, tehát azt azért mindannyian érzékeltük filmzeneszerzőként is, hogy ha nincs egy megfelelő víziója akár a rendezőnek, vagy a producereknek arról, hogy mit tudna a zene a filmben, akkor nagyon későn kerül be általában már a filmzeneszerző az egész folyamatba, és nem nagyon tud visszahatni a tervezésre. Tehát egyszerűen ez jelenti a büdzsét is akár, de művészeti döntéseket is befolyásol, hogyha az utolsó pillanatban derül ki, hogy ja, itt egyébként zene is kellene, na gyorsan rakjunk be valamit, aminek ilyen és ilyen hangulata legyen. Ehelyett, hogyha már mondjuk akár forgatókönyv írás szakaszban el tud kezdeni az együttműködés, az tartalmilag és művészileg is nagyon sokat számít. Tehát az egyik az, hogy kifejezetten a producerek és rendezők edukálása az egyik főpont, illetve az, hogy azáltal, hogy egy picit tényleg jó hiszemben csak azt feltételezve, hogy nincsenek igazán tisztában a döntéshozók, hogy milyen folyamatok zajlanak egy zeneszerzés, vagy zenefelvétel, vagy zene hangtervezés szakaszaiban, ezért erről egy picit edukálni, hogy reálisabb legyen a költségtervezés is. Tehát az is egyértelmű cél, hogy reálisabb költségkereteket tudjanak már az elején elkülöníteni arra, ami hát igazából a film hatásának a fele, nagyon sokszor ezt mondani is szokták, tehát a hang és zene.
1: Ha belegondolunk a néma filmek világába, vagy onnan indulunk el, már ott is volt alatta, amikor ugye játszottak zongoristák vagy zenekarok, és aztán utána, hogyha kipróbálunk egyszer egy olyat, hogy mondjuk levesszük a zenét a film alól, nem lesz meg az a hatás. Tehát valóban ez nagyon tudja fokozni a dolgokat, a feszültséget vagy megteremteni, vagy lehalkítani. Érdemes is megbecsülni ezt. És akkor most mi lesz a terv? Kiadtok közösen valamit, vagy folyamatosan ott vagytok, beszélgettek, segítséget adtok?
0: Is, igen, tehát tervben van az, hogy egy ilyen néhány pontból álló javaslatcsomagot elkészítsünk, amiben ezek a legfontosabb szempontok megjelennek, és rendszeres szakmai összejövetelek, egymás edukálása is, tehát saját belső workshopok szervezése is. Én magam is egyébként hosszú évek óta filmfesztiválokon filmkészítőknek tartok workshopot kifejezetten ezzel a céllal, hogy egy kicsit segíteni azt, hogy zenében gondolkodni, milyen funkciói lehetnek a filmben a zenének, mert nagyon triviális az, hogy az alaphangulat, de nagyon sok egyéb információt, meg másfajta eszközként is használ. A zene ritmusteremtéstől kezdve rengeteg mindent tud, és erről a diskurzust erősíteni, ez az egyik célunk.
1: Illetve azt gondolom, hogy az AI-nak a térnyerése is, ugye? Azért ez egy fő kérdés.
0: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy konkrétan a filmzenében mennyire fog megjelenni, mert azért ez még egy picit odébb van. Nem azt mondom, hogy nem fog olyan szintű produktumot tudni létrehozni, amire már azt lehet mondani, hogy ez ugyanolyan, mint egy ember csinálná. Bár jelenleg azért még tényleg messze vagyunk tőle, úgy látom ezen a téren. Az, amiben mondjuk a mainstream zene stílusokban már nagyon előjár az AI. Itt a filmzenének olyan nüanszai, emberi, pszichológiai háttér megértése, meg egyebek hiányoznak még, meg folyamatos átmenetek, hogy az egyik pillanatban még ilyen, de egy picit ott váljon melankolikusabbá. Lehet már ilyeneket is promptolni egy mesterséges intelligenciának, de azért az igazán egyedi kreatív ötvözetek, azok az ötletek. Tulajdonképpen ez is persze a promptolás pillanatában dől majd el, tehát a filmzeneszerzők is lehet, hogy előbb-utóbb inkább ilyen art director szerepben, tehát hogy nagyon jól működő képzene hatásokat kitalálni, lehet, hogy ez lesz az egyik fő vonal, de egyelőre még szerencsére van kellő feladata egy filmzeneszerzőnek.
1: Maradjon is így nagyon sokáig, illetve legyen megfelelő mennyiségű és minőségű fogátó orkesztra koncert, mert hogy rátok azért az a jellemző, hogy akkor vagytok, amikor akartok valamit mondani, és az olyan minőségbe áll össze, ugye?
0: Így van, erre törekszünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Az elmúlt percekben Alpár Balázs média zeneszerzőt hallhatták, a Fugátó Orkesztra alapító vezetőjét. Köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt lettem.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en, de a Papagéno Klasszik a következő órában is várja a hallgatókat. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ahol a heti hír összefoglaló szintén folytatódik. Elkezdődött a 79. Cannes Filmfesztivál, illetve Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Papagéno Klasszik második órájában Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz az első vendég, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Valamint vendég lesz még Demény Balázs junior primadíjas zongoraművész. Május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókusz a Magyar Zeneházában. Demény Balázs junior primadíja zongoraművész Évszázadok táncai című koncertje nem egy hagyományos zongoraest, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Ezzel várom tehát Önöket a Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Kínába utazik kedden Vlagyimir Putyin. Változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír. És Li Qiang kormányfővel is egyeztet majd. Csaknem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokkád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek közt a Fővárosi Néprajzi Múzeumban a győri, a nyíregyházi és a szentendrei kiállító helyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 16-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszika második órában is folytatódik, ahol a heti hír összefoglaló szintén folytatódik. Elkezdődött a 79. Cannes Filmfesztivál, illetve Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Papagéno Klasszik második órájában Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz az első vendég, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Valamint vendég lesz még Demény Balázs junior primadíjas zongoraművész. Május 26-án a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókusz a Magyar Zeneházában. Demény Balázs junior primadíja zongoraművész Évszázadok táncai című koncertje nem egy hagyományos zongoraest, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Néhány percen belül Benda Gábor zongorista zeneszerző lesz a vendégem, akinek Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásában a jazz ikletés kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. A műsor képi illusztrációit a kortárs magyar festészet kiemelkedő művészei készítették, míg a prózai szövegeket most Hirtling István adja elő. Erről a koncertről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Benda Gábor, zongorista, zeneszerzőt, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Benda Gábor, zongorista, zeneszerző, Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Mikor is kerültél te kapcsolatba, vagy mikor kezdődött el az az érdeklődésed, hogy nem csak a zene felé fordulsz, hanem akár a képzőművészet, akár az irodalom felé?
2: Nekem volt egy olyan sorozatom, aminek az ott a címe, hogy Jézus története, és ez nem csak zene volt, hanem az evangéliumból különböző szövegek is össze lettek válogatva a tételek közé, és azt vettem észre, hogy a közönség sokkal jobban átéli a műveket, illetve sokkal átélhetőbbé válik számukra a zene azáltal, hogy a szöveges tartalom is megjelenik, és ezért azt gondoltam, hogy később talán, hogyha a más zeneműveimhez is szöveget teszek, ezt új módon csináltam, hogy írtam különböző novellákat a zenék hangulatához igazodva, akkor ezeknél a műveknél is közelebb tudom vinni a nézőket a zeneművekhez, és utána később aztán, mivel én a képzőművészetet nagyon szeretem, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a képzőművészek illusztrálnák ezeket a műveket, a zenéket és a novellákat, és így született meg a Szinergiák sorozata című előadás.
1: Az mikor jelentkezett először az életedbe? Emlékszel-e arra, hogy a művészettel valamilyen ágával vagy formájával akarod, vagy tudod kifejezni önmagad?
2: Zenélni 5-6 éves koromban, tehát ez nagyon, nagyon egy korai időszak. Ahhoz képest ez a mostani Szinergiák sorozata, ez már egy nagyon összetett kifejezési mód, hogy a zenével fejeztem ki magamat, ez nálam egy teljesen természetes dolog volt. Amit most csinálok, azt arra mondhatnám azt, hogy egy kicsit természetellenes, tehát én nem gondoltam volna, hogy írni is fogok ezekhez a zenékhez különböző szövegeket. Arra meg végképp nem gondoltam volna, hogy ilyen sok képzőművész, nagyon jelentős művészt megismerek ennek kapcsán. Én azt gondolom, hogy a zene az nem önkifejezés, hanem sokkal inkább egyfajta egyetemes valaminek a kifejezése, amire egy felfedező útként is tekinthetünk, tehát nem mi szerezzük a zenét, zeneszerzők, vagy nem az írók írják a történeteket, meg a szövegeket, hanem valahol ezek a szövegek már léteznek a világban, csak nekünk, mint a nagy földrajzi felfedezők, az a feladatunk, hogy ezeket felfedezzük, és felszínre hozzuk mások számára.
1: Ezen az esten is, ezen a összművészeti előadáson, május 29-én a Bruckner Galériában. Mi lesz az, ami hangsúlyosabb lesz? Az irodalom, a képzőművészet vagy a zene, vagy a három együtt alkot egy egységet?
2: Előadásban a három már egy-egy egységet alkot, tehát a különálló művészeti ágak azok szinte teljesen egybefonódnak, és mintha egy önálló színházi előadásként jelennek meg a nézők számára, tehát mindenképpen együtt értelmezhetőek, és a nézők is általában úgy szokták értelmezni, tehát nekem az olyan visszajelzéseim szoktak lenni, hogy nagyon érdekes dolgokat mondanak maguk a nézők a előadásról. Olyan aspektusokból világítják meg a műveket, illetve a művekhez kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat, meg a novellákat, amikre én nem is gondolok. Tehát amikor nekem mondjuk valahova írnom kellett az egész produkcióról, akkor nagyon sok gondolatot lopok azoktól, akiktől később megtudom azt, hogy tulajdonképpen miről is szól ez, amit csinálok.
1: Mi lesz most itt a fő téma? Lesz a fő téma?
2: 6 darab történet fog elhangzani Hirkling István előadásában. Egyébként ez egy nagyon fontos szereplője lesz a produkciónak. És hát ezek különálló történetek, különálló novellák lesznek. Szem Adám György, Szulcsik József, Szotyori László, Verebics Ágnes képei fogják illusztrálni ezeket a novellákat. Teljesen különböző témájú történeteket, amikben lesznek misztikus történetek, illetve olyan történetek is, amelyek személyesek, például az egyik egy Tigrisnő című novellához kapcsolódó zenemű, illetve képzőművészeti alkotás, amely alkotás Szem Adán György készített, és a születésnapomra ajándékozta egyszer ezt a festményt, és az ő állatkerti élményét illusztrálja, illetve hát azt az élményét, amit egy Luna nevű tigrissel töltött a fővárosi állatkertben az 1970-es években, és ezt én a színes szeruza készletemmel nagyon szépen kiszínezem, és csinálok belőle egy misztikus történetet, amelyben Szem Adán György ezzel a Tigris nővel, ami Luna képében jelenik meg az állatkertbe is, illetve a fővárosi nagy cirkuszba is egy ilyen előadáson találkozik, egy cirkuszi előadáson, és kiderül erről a tigrisről, hogy ez félig ember, félig nő, ahogyan egyébként a festmény is egy olyan alakot ábrázol, amelyik félig tigris, félig nő.
1: És a zeneművek, azokat hogyan válogattad?
2: A zeneművek azok saját szerzeményeim, ezekhez a novellákhoz kapcsolódnak, és igazából az összeválogatás az úgy néz ki, hogy tematikai szempontból próbálom valamennyire összerendezni, hangulatilag is, tehát beszéltünk konkrétan a zenék hangulatáról, olyan szempontból is, hogy mennyire drámai, mennyire vidám, gyors, virtuóz, lassú, tehát hogy legyen egy váltakozás az egész előadásnak a ritmusában. Ez mindenképpen egy fontos szempont. Egyébként egy ilyen 15-20 műről van szó, amelyeket általában, hogyha egy órás előadásról van szó, akkor 6-os csoportban válogatom össze, hogyha két részes előadás 2x45 vagy 2x50 perc, akkor 5-5 darabot szoktam összeválogatni.
1: És most itt a Bruckner Galériában milyen lesz?
2: Alapvetően azt fogom itt is szem előtt tartani, hogy a nézők ne egy egysíkú előadást lássanak, se zeneileg, se történetileg, se a festmények szempontjából, hanem mindenképpen az idegrendszert megcsiklandozza olyan szempontból is, hogy változatos lesz magában a témákon belül is az előadás.
1: Írásaid, a zeneműveid ott lesznek, illetve te játszol, tehát azért kaphatunk egy bepillantást a te világodba igazából, ami benned van, vagy csak egy kis részébe kapunk bepillantást.
2: Mindenképpen bepillantást lehet kapni, tehát hogyha nyilvánvalóan az érdeklődési körében egy írónak bepillantást nyerhet az, aki a szövegeit olvassa, de ez döntse el az, aki olvassa. Uh-huh. Tehát én nem tudom ezt megmondani belülről, mert ráadásul egy szöveg az akkor is, hogyha olyaná akar válni, hogy önmagában megálljon az írótól független módon is, nagyon közel áll az emberhez, amikor megírja. Uh-huh. Tehát ez olyan szempontból is észreveszi mindenki, aki akár egy levelet fogalmaz meg, amit nem rögtön küld el, hanem azt gondolja, hogy ez egy nagyon fontos levél, és ezért nagyon sokat ül rajta, hogy ír egy szöveget mondjuk este 10-kor, és másnap reggel elolvassa, és azt látja, hogy ez egy borzasztó szöveg. Mert amikor ő megírta, akkor annyira belehelyezkedett magába a szövegbe, hogy olyanokat is beleképzel, olyanokat is beleérez, amelyek a szövegben nincsenek benne.
1: Május 29-e Bruckner Galéria, ide kell ellátogatniuk a hallgatóknak. Milyen ez a helyszín?
2: Ez egy nagyon régi galéria, 1905-ben alakították, egy családi galéria, a Bruckner családnak a galériája, 3 szinten érdekes, fantasztikus műveket lehet látni. Kortárs, illetve antik festmények, szobrok, műtárgyak díszítik ezt a galériát, bútorok, tehát ilyen szempontból is lehet mondani, hogy talán a képzőművészeten belül egy összművészeti galériának mondható, rengeteg minden megtalálható benne, és nagyon örülök, hogy befogadták ezt a előadást. Ez egyébként már a 7. vagy 8. előadása a Szinergiák sorozatának. Korábban a Budapest Jazz Klubban volt 5 előadás, aztán a Pesti Vigadóban, és most először fordul az elő, hogy ennyire közel kerül az összművészethez azáltal, hogy egy galériában lesz az előadás.
1: Közben még az jutott eszembe, hogy a novellákat hallgatva földrajzilag mennyit fogunk utazni, vagy fogunk-e sokat utazni?
2: Igen, fogunk mindenképpen utazni, mert egészen távol-keleti kolostoroktól kezdve Karib-tengeren át egy Iguana-sziget nevű kicsi szigetecskére, ahol az történik, hogy ez egyik kedves barátommal, persze ez egy fikciós történet, félig meddig meglátogatunk egy Iguana nevű kis szigetet, ahol a barátomnak a kedves asszisztense az úgy jelenik meg, hogy különböző színűre ki van festve a lábkörme, és ezáltal a kis iguánák, akik a szigeten meglátják ezt, különböző gyümölcsöknek nézik, és üldözőbe veszik ezt a szegény Evelyn nevű hölgyet, aki aztán menekül az iguánák elől, és ez mindenféle bonyodalomhoz vezet a szigeten. Tehát mindenképpen egzotikus, és távoli tájakra is ellátogat ez az előadás által a néző, hogyha eljön a koncertre.
1: Szerintem nagyon izgalmas lesz. Egyébként milyen hosszú lesz ez?
2: Az előadás egy órás, utána lesz egy kis fogadás, egyébként az Alerand informatikai ZRT támogatja az előadást, ilyen módon az előadásra belépő jegyet nem kell venni, tehát hogyha valaki ezt szeretne látogatni, akkor hívja bizalommal a Bruckner Galériát, és ott tud regisztrálni az előadásra, ameddig van hely.
1: Május 29, akkor sietni kell.
2: Igen.
1: Remélem. És akkor kívánom, hogy teltház előtt legyen. Mennyi a teltház egyébként? Hogy lőttétek be?
2: Kis befogadó képességű a helyszín, tehát ilyen 50 és 100 fő közé lehet tenni.
1: Szinergiák sorozat, tehát a Bruckner Galériában május 29-én, és ezután hogy fog alakulni a nyarad? Milyen lesz? Mire készülsz? Mi minden fog történni?
2: Szeretnék egy olyan projektbe részt venni, amely szintén egy kiállításhoz kötődik. Az első magyar látványtárban lesz egy kiállítás, Víz Villany címmel. Kiállításnak, az anyagának az lesz a lényege, hogy a látványtárnak vannak, hát egy nagyon gazdag gyűjteménye van, Rósz Betlen Jolántól kezdve egészen Tamás Noémin át, elképesztő nagy festőknek a művei találtók meg a látványtár gyűjteményében, és úgy lesz a kiállításnak az anyaga összeállítva, hogy minden olyan tematika, ami a villany és a víznek a találkozása kint jelenik meg egy képben, olyan képek lesznek a kiválogatva, illetve már maga a kiállítás az már készen is van. Arról beszéltünk Vörösvári Ákossal, a látványtár vezetőjével, hogy esetleg ehhez egy tematikus koncertet próbálunk kapcsolni, amely szintén összművészeti lenne, és olyan műveim jelenének meg ezen a koncerten, amelyek valahogyan kapcsolni tudnának ehhez a témához.
1: Na, ha ez megvalósul, akkor előtte jelez nekünk, és akkor újra beszélgetünk. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Benda Gábor, zongorista, zeneszerzőt hallhatták.

Dúljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részébe. Elkezdődött 79. Cannes-i filmfesztivál. Jane Fonda amerikai és Kong Lee kínai színésznők nyitották meg május 12-én este a 79. Cannes-i filmfesztivált, amelynek versenyprogramjában 22 alkotás, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Molen versenyez a legjobb filmnek járó aranypálmáért. A megnyitó ünnepségen a fesztivál tiszteletbeli aranypálmával tüntette ki életművéért a háromszoros Oscar-díjas új-zélandi rendezőt Peter Jacksont. A Gyűrűk ura vagy a King Kong hozzá kapcsolódik, akinek a szobrot a zsákos Frodo szerepében ismerté vált Elijah Wood színész adta át. A 9-tagú nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook dél-koreai filmrendező, aki a május 23-ai záró ünnepségen nyújtja majd át az aranypálmát és a többi díjat. És egy újabb díjátadó. Úgy látszik, most a díj játadóknak van az időszaka. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. Az Artisjus Egyesület 2006-ban hozta létre az Artisjus irodalmi díjakat. Az irodalmi nagydíj célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálnak a tehetségüket már bizonyított művészek munkájához. Az Artisjus irodalmi díj presztízs értéke abban rejlik, hogy a vezetőség döntését irodalomtörténészekből és írókból álló bizottság készíti elő. A Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért Krasznahorkai László kapta idén az Artisjus irodalmi nagydíjat. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. Az Artisjus díjat alapítása óta eddig 101 költő és író vehette át. Ezen a díjátadón egyébként klasszikus zenében is díjaztak művészeket. Idén Virág András Gábor, illetve Dobszai Meskó Ilona kapott elismerést, amihez szintén gratulálunk. És nagy sikerrel mutatkozott be New Yorkban Tanker Kata képzőművész. A budapesti Long Term Handstand az idei tavaszi művészeti vásári szezonban egyedüli magyar galériaként kapott meghívást a New Yorkban megrendezett Easter művészeti vására, amelynek helyszíne a New Yorki East ház. A vásáron a galéria önálló bemutatkozással szerepeltette Tanker Kata képzőművészt, aki az elmúlt évek egyik legjelentősebb fiatal magyar alkotójaként vált ismerté. 2025-ben elnyerte a Locarte Biennale fődíját, tovább erősítve nemzetközi és hazai szakmai pozícióját. A mostani bemutatkozás kiemelkedő szakmai és közönség sikert aratott New Yorkban. Tanker Kata munkássága több amerikai múzeum és intézmény érdeklődését is felkeltette. A művek egyedi vizuális nyelve és kortárs, ugyanakkor időtlen szemlélete jelentős visszhangot váltott ki a nemzetközi szakmai közegekben, és átadták a Káli Art Park idei díjait. Idén Ordúdi Tamás Madárka hangjai című alkotása kapta meg a Balatonfelvidék egyik legizgalmasabb szabadtéri tárlatának fődíját. A 6. alkalommal megrendezett Káli Art Park pályázat már a hazai szobrászművészet egyik legfontosabb bástyájává és találkozó helyévé vált. A 2020-ban életre hívott Káli Art Park mára a hazai szobrászművészet egyik legfontosabb bástyájává vált. A tulajdonosok vállalása szerint legalább 10 éven át biztosítanak bemutatkozási lehetőséget az alkotóknak, összekötve a minőségi vendéglátást a magas kultúrával. A Káli medence szívében megnyílt ingyenesen látogatható kiállítás 2026. október végéig várja a művészetkedvelőket. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, hogy a filmipar működésének megújításáról szóló javaslatcsomagot tett közé a Film Reform 2026. Átláthatóbb és politikától függetlenebb film finanszírozási rendszert, kiszámíthatóbb működést és új filmtörvényt sürget a Film Reform 2026 kezdeményezés első White Paper javaslatcsomagja, amelyet a magyar filmszakma szervezetei mutattak be az Eurocine Fesztiválon. A dokumentum célja egy hosszú távon fenntarthatóbb szakmai alapú és nemzetközileg versenyképes magyar filmes ökoszisztéma kialakítása. A javaslatcsomag rövid, közép és hosszú távú célok mentén fogalmaz meg reformjavaslatokat a magyar filmszakmai intézményrendszer, a finanszírozás, az oktatás és a filmforgalmazás megújítására. A jelenlegi problémák azonnali kezelésétől egy új, hosszú távon fenntartható és európai szintű filmes ökoszisztéma kialakítására hatásáig vázolják fel a szükséges lépéseket. A Papagino Klasszik műsorában még egy beszélgetés érkezik, hiszen a vendégem lesz Demény Balázs, junior primadíja zongoraművész. Évszázadok táncai Demény Balázs zongoraművész különleges estje lesz a Magyar Zeneházában május 26-án. Az Évszázadok táncai című koncert nem egy hagyományos zongorást, hanem inkább egy korszakokon átívelő párbeszéd, amelyben a tánc rituális ereje és a klasszikus zene találkozik. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Demény Balást, junior primadíja zongora művészt, üdvözöllek a műsorban.
2: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Május 26-a, ez a dátum, amit meg kell jegyezni, és Magyar Zeneháza, ez a helyszín, amit meg kell jegyezni, és Évszázadok táncai, ez pedig a koncert címe, amit meg kell jegyezni, és el kell látogatni erre a koncertre, de hogy miért és hogy mi lesz hallható itt, erről fog szólni a következő jó néhány percünk. Zene, az hogyan jelent meg először az életedben? Hangok formájában, vagy tánc formájában, vagy a tánc az mikor jelent meg?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, hát tulajdonképpen én zenés családba születtem, édesapám zeneszerző volt, nagymamám pedig népdalgyűjtő, de ezáltal azért elég sok tánczenét hallottam, mert ő rendszeresen járta az erdélyi vidéket és aranyosszék népzenét, feldolgozta és aztán katalogizálta is. Kodálynak volt az egyik asszisztense egyébként, tehát az ő katalógusa a mai napig az a mérvadó katalógus az aranyosszék népzenéjéről, úgyhogy hallottam persze tánczenét, de úgy gondolom, hogy nem tudom megmondani, hogy először táncoltam el, vagy hallottam, ahogy szerintem senki sem tudja megmondani, és ez egy kicsit olyan, mint hogy mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás. A tánc és a zene az tulajdonképpen az az egyik legősibb kapcsolat a művészetekben, hogyha már önmagában a rituális táncokra gondolunk az őskorban, vagy a különböző, tehát ezeknek a rituáloknak a fontossága az velünk van már évezredek óta. Úgyhogy nem tudok erre válaszolni. Uh-huh.
1: De ez is egy nagyon jó válasz volt, mert minden válasz jó válasz, én azt gondolom. Akkor ezek szerint ugye a népzene, illetve a néptánc az nagyon benne volt az életedbe. Ez mennyire határozott meg a továbbiakban? Legyél bárhol a világban, vagy voltál bárhol a világban?
2: Úgy gondolom, hogy nagyon sokáig nem tartottam annyira fontosnak, tehát bár nyilván meghatározott, mert azért az ember nem tudja ezt levetkőzni egyik napra a másikra, de alapvetően azért klasszikus nevelést kaptam. Ilyen szempontból természetesen a Bartók gyermekeknek keresztül mentem én is, mint mindenki más, de hogy úgy érzem, hogy sokkal később felnőttként kezdett el érdekelni a népi kultúra és a néptánc is, és akkor kanyarodtam vissza ezekhez a gyökerekhez. Én egyébként Berlinben élek, többnyire, hát így két vár Budapest-Berlin között, de azért többnyire Berlinben, és igazából itt vettem észre, hogy mennyire hiányzik nekem az, hogy mit is jelent valójában ez a népi kultúra, főleg akkor, amikor mondjuk a nagymamámnak a hagyatékát azt így átszortíroztuk, és akkor megtaláltam ezeket a népi vászákat, amiket ő kézzel ragasztott össze, mert összetört, és akkor ilyen tulajdonképpen ez egy ilyen modern kintsugi, tehát könnyekig hatottam nyilván, hogy akkor ez mennyire fontos volt, tehát ez a kultúra és ezeknek a motivumoknak milyen jelentőségük van, és hogy mennyire meghatározták a közgondolkodást, ezeknek a tárgyaknak a fontossága. Ez egy nagyon érdekes periódus.
1: Térjünk át a múltból egy picit a mostba, és nézzük meg, hogy mi minden fog történni május 26-án ezen a koncerten, ahol a klasszikus zene és a tánc ősi kapcsolata kerül fókuszba, és hát a segítségedre lesz Horváth Csaba, Erkel Ferenc díjas koreográfus is. Itt nem népi művek fognak elhangozni?
2: Valóban nem. Igen, itt a műzene és a tánc kapcsolatára fogunk Horváth Csabával fókuszálni, aminek rendkívül örülök, hogy ő lesz a beszélgető partnerem. Évszázadok táncainak hívják a koncertet, mert hát tulajdonképpen végigmegyünk az évszázadokon, és kiragadunk egyet-egyet a különböző jellegzetes táncokból. Természetesen ez egy olyan gazdag műfaj, amit nem lehet egy órába vagy másfél órába belesűríteni, tehát hogy ez nyilván inkább egy ilyen általános bemutatónak szánt koncert, de hát igyekszünk igazából olyan kapcsolatokat kiemelni, amiket az ember csak akkor tapasztal meg, hogyha klasszikus zenével foglalkozik, és tánccal foglalkozik. Tehát igyekszünk nem csak általános betekintést nyújtani a tánc és a zene kapcsolatában, hanem úgymond a vájtfülőeknek is, vagy esetleg ilyen műhelytitkokat is feltárni.
1: Ezen a koncerten milyen művek lesznek? Mindegyik olyan, amelyre lehet alapból is táncolni, vagy olyan művek lesznek, amire most gondolhatunk úgy, hogy esetleg lehet arra is táncolni?
2: Az, hogy lehet ezekre a művekre táncolni, ezt a poént nem lőném le már, hanem ezt inkább örülnék, hogyha meghallgatnák a műsort, és akkor nyilván választ kapnának ezekre a kérdésekre. Ezek valóban tánczenéknek szánt, illetve táncihlette műfajok, de hogy valóban táncolni lehet-e rá, vagy ez egy úgymond már egy ilyen átformálódott táncból keletkezett zenei műfajjá vált. Arra majd a koncerten derül ki a válasz.
1: Hogy építettétek fel ezt a koncertet? Időrendben fogunk menni, vagy valami kapcsolódik valamihez majd?
2: Különböző kapcsolatok vannak, de valójában nem időrendben megyünk, hanem ide-oda fogunk ugrálni a zenetörténetben. Igyekeztünk ezt úgy összeállítani, hogy legyen egy ilyen élmény jellege is tulajdonképpen ezeknek a kapcsolódásoknak, tehát hogy ne csak az legyen, hogy az ember úgymond időrendben végig szalad a zenetörténeten, hanem ilyen évszázadokon átívelő kapcsolatokra próbáltunk rávilágítani a műsor összeállításakor.
1: Milyen hangulata lesz ennek? Meg lehet ezt határozni?
2: Én nagyon kíváncsian várom, hogy milyen hangulata lesz, úgyhogy erre nem tudok választodni. Ez remélem, hogy nagyon jó.
1: Amiről beszélgessünk még, hogy a tánc és a zene kapcsolata az nálad hogyan jelenik meg, vagy megjelenik-e a színpadon?
2: Én azt gondolom, hogy ami a legérdekesebb, és az úgy érzem, hogy a művészi hitvallásomnak is, hogyha lehet egyáltalán mondani, az egyik legfontosabb része, hogy a mozdulatoknak a miensége az is tulajdonképpen egy tánc. Tehát ahogy a tánc is mozdulatokból épül fel, úgy a zenéjel adó művészet is mozdulatokból épül fel, és a gesztusoknak a miensége fogja formálni tulajdonképpen azokat a hangokat. Tehát most nem feltétlenül arra gondolok, hogy az ember hogy dülöngél a színpadon, mert nyilván egyébként az is hozzájárulhat a zenei élményhez, sőt, szerintem hozzá is járul, hanem arra, hogy az ember, ahogy a ritmusát a zenének érzi, aszerint fogja felemelni a karját, aszerint fog billenteni, vagy lendíteni, és ezeknek a gesztusoknak a miensége az, amiből aztán megszületik a zene. És úgy érzem, hogy a táncban is ugyanez a fajta gesztusrendszer létezik, ami által egy ilyen formává alakulnak aztán a gesztusok, és azért lesz aztán a végén élvezhető.
1: Veled is előszokott néha fordulni olyan, pont nemrég egy zongoraművésszel beszélgettem, és mondta, hogy annyira belemerül a játékba, hogy elfelejt levegőt venni, és hogy egy jó pár másodperc után jut eszébe, amikor már érzi, hogy így nem kap levegőt, hogy elfelejtett a nagy játék közben levegőt venni.
2: Igen, ez valóban nagyon sokszor előfordul. Az ember el is fáradt persze játék közben, de hát nyilván zongoristaként egyébként ez még valamivel könnyebb, mert hogyha belegondolunk, akkor egy fúvós hangszer esnek, vagy akár egy énekesnek ez mennyire nehéz lehet, hogy az ember izgul, beléli magát, és mégis úgymond kontrollálnia kell a lélegzetét. Úgyhogy ilyen szempontból mi szerencsés helyzetben vagyunk.
1: Tehát a Magyar Zeneházába várjátok az érdeklődőket május 26-ára évszázadok táncai Demény Balázs zongora művésszel, és természetesen ugye ott lesz még Horváth Csaba is, és ezután mi fog még történni veled? Mikor látogatsz újra Budapestre, mondjuk júniusban?
2: Június 13-án a Zenebeszédben a Magyar Rádióban fogok fellépni. Péteri Lóránt fogja bemutatni a Grieg Holberg szvitet, és azt én fogom előadni. Ez is egy nagyon érdekes műsor szerintem. Hát nyilván nagyon nagy hagyománya van a zenebeszédnek már Magyarországon. Egy zenetörténész beszél, melybe ismerteti a művet, ugyanúgy felfedi ezeket a műhelytitkokat, és élőben eljátsza egy előadó művész. Szerintem nagyon, nagyon érdekes lesz az is.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy mindegyik koncert teltház előtt zajlódjon.
2: Én köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Demény Balázs, Junior Prima díjas zongoraművészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. május 16-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre vasárnap este 8 órától kerül sor. Hétfőn pedig már visszahallgathatóak a beszélgetések a Papagéno podcast, illetve weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita Kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbált eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án Joseph Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hévvonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utast tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését, hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csak nem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita Kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Mózegát rendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít, január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. Kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedés koordinálására. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, jön izgalmas téma, a madarak és fák napja. Tehát ez az, amire szerintem mindenki emlékszik, és arra, hogy ilyenkor kimentünk a szabadba. De hogy ez Budapesten hogy jelenik meg?
2: Tényleg az iskolákban is mindenhol igyekeznek erre hangsúlyt fektetni, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy olyan fővárosunk, ahol épített örökség mellett tényleg a fák és a madarak is jelen vannak. Május 10-e az a dátum, amikor a madarak és fák napját ünnepeljük, úgyhogy ennek a jeles napnak az alkalmából hoztam a kedves rádióhallgatóknak és neked, Nóri, egy darab fát és sok-sok madarat a fővárosból.
1: Egy darab fát, de gondolom, akkor ez egy különleges fa.
2: Igen, ez egy különleges fa, ami nekem nagyon régóta foglalkoztatja a képzeletemet, és már utána is mentem sokszor. Nagyon sok tévhit van ezzel a fával kapcsolatban, és konkrétabb legyek, a pesti oldalon vagyunk, a Széchenyi téren közepén, ott Széchenyi és Deák szobra között, a Four Seasons Hotel, vagy a Gresham Palota előtt van egy gyönyörű, szép és láthatóan nagyon régi akácfa, amiről nagyon sokáig tartotta a közvélekedés, hogy ez Pest legrégebbi fája. Úgyhogy ez volt az, ami engem elindított, hogy vajon tényleg ez a legrégebbi fa, és hogyha igen, akkor milyen idős lehet.
1: Mit találtál róla?
2: Hát azt találtam, hogy nagyon sokan írták azt róla, hogy ez a fa, ez már a kiegyezéskor is ott lehetett, és mi mindent látott, ha ez a fa beszélni tudna. Úgyhogy ha az ember elkezdi megvizsgálni a korabeli fényképeket, és a Fortepánon, illetve Klösz György jóvoltából nagyon sok korabeli fényképünk van, akkor azt találjuk, hogy bizony 1867-ben, a kiegyezés évében, bármi furcsa és meglepő is, de ez a fa még nincs ott a tér közepén. Ugyanis történt egy nagyon jeles esemény 1867-ben a kiegyezés kapcsán. Ott építették fel a mai Széchenyi téren a koronázó dombot. Ugye összehordták a monarchia minden területéről ezt a kis mesterséges dombot, és ennek a tetejére állt fel Ferenc József, és tartotta ki a kardját a négy égtáj felé, jelezve ezzel, hogy ő majd óvni és védeni fogja ezt a létrejövő birodalmat. Tehát ezeken a fényképeken hiába keressük ezt az akácot, nincs ott, és nincs ott még az 1872-es Klösz György által készített fényképeken sem, hanem a helyén konflisok áldogálnak. Tehát ekkor még nincs ott a téren.
1: Igen.
2: Viszont 1930-as évekből már vannak fényképek, ahol már látjuk ezt a fát az ő szép terebélyes mi voltában. Tehát valamikor az 1870-es és az 1930-as évek közé tehető a fának az ültetése. Ha ezt megfelezzük középen, akkor mondhatjuk azt, hogy az 1900-as évek elején ültethették, tehát olyan 120 év körüli lehet ez a fa.
1: Nagyon meglepő az, amikor azt mondtad, hogy madarakat is hoztál, és hát persze, miért ne lehetnének Budapesten madarak, nem csak vidéken vannak, és nem csak vidéken lehet madárcsicsergésre ébredni, hiszen mi itt a rádió stúdióban, ugye a második kerületben vagyunk, a Detrekő utcában, mi is rendszeresen halljuk,
2: igen,
1: a madárcsicsergést.
2: Én is itt lakom a kerületben, és én is állandóan arra ébredek, azzal kelünk, úgyhogy valóban itt vannak körülöttünk.
1: Na, de akkor madár nagy hatalom vagyunk, vagy sem?
2: Azok vagyunk.
1: Azok
2: nagyon
1: vagyunk.
2: Szépen ki is mondtad, így van, ez nagyon különleges dolog Európában, hogy egy ilyen vibráló főváros lehet egyben madár nagyhatalom is, és hogy ez miért is van így, az elsősorban annak a nagyon szerencsés egyensúlynak köszönhető, hogy az emberi jelenlét, illetve a zöld területek, a parkok, akár a budai hegyek, vagy a pesti oldalon található relatíven nagy zöld felületek lehetővé teszik a madarak számára, hogy itt megmaradjanak, és időt töltsenek nálunk.
1: Hány madárfajról van adatunk?
2: Tudjuk, hogy az elmúlt években több mint 250-260 madárfajt figyeltek meg a fővárosban, főváros légterében. Ez országszerte, hogyha összevetjük az országos adattal, az körülbelül 400. Tehát mondhatjuk ezt, hogy az országban jelenlévő madaraknak a 60%-a jelen van Budapesten. Tehát nem kell elmennünk vidékre, hogy te is mondtad, igen, hanem itt a fővárosban, ha nyitott szemmel járunk, akkor megfigyelhetjük a madarakat.
1: Milyen madarakkal találkozhat?
2: Szerintem van egy-két olyan madár, amit napi szinten látunk. Azt gondolom, hogy szinte belebotlunk például a galambokba. Nagyon sok van, talán túl sok is belőlük. Ez konkrétan a parlagi galamb, amit nagyon sokat láthatunk, de van körülbelül 3000 fekete rigó Budapesten, és hát a varjak is elég nagy számban vannak jelen. Őket én idegenvezetői munkám során fönt a Várnegyedben nagyon sokat szoktam látni, a dolmányos varjút például a legkülönbözőbb helyeken. Amit szintén nagyon sokat látunk, a veréb, természetesen a házi veréb, de a fülemüle is nagyon kedveli Budapestet, főleg az ártereket szereti, a bokrokat, de a parkokban, a kertekben is jelen vannak, és hát nekünk van egy Dunánk, ami létrehozza azt a természetes árteret, ami a fülemüle számára is kedvező. kedvező életteret biztosít, és ugyanez igaz például a Danka sirályra is. Ha Dunaparton sétálunk, vagy a Dunán hajókázunk, akkor nagyon sok sirályt lehet látni.
1: Ragadozó madarak vannak-e Budapesten?
2: Igen, nagyon érdekes, hogy például megtaláljuk az erdei fülesbaglyot, ezt főleg a Gellért-hegyen is környékén találjuk. Szintén jelen van a kerecsensólyom Budapesten, ugyan nem túl gyakran, de előfordul a városban a kabasólyom és a barna réti héja is, tehát tényleg a legkülönbözőbb ragadozó madarakat is megtaláljuk itt.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor rengeteg madár megfigyelést és fa megfigyelést kívánok. Köszönöm.
2: Így van, én is.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat, és most a rendőrmúzeumba hívjuk meg a hallgatókat. Hol található a rendőrmúzeum, és vajon ugyanott van, ahol eredetileg is volt, vagy ez is költözött? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, de hova megyünk vissza az időben?
2: Időbe 1908-ba megyünk vissza, ugyanis ekkor alapították meg a rendőrmúzeum jogelődjét, a bűnügyi múzeumot. Rudnai Béla főkapitánysága idején az 1890-es években kezdték kell már gyűjteni a budapesti rendőrfőkapitányság lelkes rendőrtisztviselői az érdekesebb bűnjeleket és a rendőrségi relikviákat. És aztán ebben az 1908-as évben a bűnügyi múzeum a budapesti rendőrfőkapitányság épületének a Ferenc József téri frontján, ez volt a mai Széchenyi István térnek az előző neve, a Lánchíd pesti oldalán, és ebben az épületben, tehát a Ferenc József téri épületben került kialakításra. Aztán 1926-ban új épületbe költözött a múzeum, az Rényi utca 2-7 szám alatti épületbe, ahol már egy nagyon kulturált és tágas kiállító termekben fogadhatta a látogatóit. Az 1940-es évekre már több mint 10 000 darab tárgy alkotta a múzeum törzsanyagát, és hát persze ez sajnos a II. Világháború alatt szinte teljesen megsemmisült.
1: Mikor kezdődött a múzeumnak az újjászervezése?
2: 1958-ban, és ekkor a Németvölgyi úton került sor erre az újra szervezésre, újra nyitásra, mivel a rendőrség vezetői felismerték, hogy a múzeum jelentős szerepet tölthet be a rendőrségi állomány kiképzésében és a nevelésben, és ugye ennek a központja a Németvölgyi úton található.
1: Volt még költözés?
2: Igen, már nem sok, de mindjárt megérkezünk a mostani helyszínre. 1963-ban a Mosonyi utca 9-es szám alatt a 8. kerületben alakították ki a bűnügyi múzeumot, ez volt korábban a Toloncház, és ez 1967-ben kapta meg a működési engedélyét, mint egy országos gyűjtőkörű szakmúzeum. És itt ebben a Mosonyi utca 9-es szám alatti épületben 1997-ig működött a múzeum. Fontos tudni, hogy ez addig zárt körű volt, tehát csak a meghatározott körű látogatók, a rendőrök, a rendőrtiszti főiskolák hallgatói, az önkéntes rendőrök, joghallgatók, orvostanhallgatók tekinthették meg. Az objektum védettsége miatt került ilyen szintű meghatározásra. Majd 1997. augusztusában a bűnügyi múzeum bezárta kapuit, és 1999. áprilisában új helyen, új névvel és megújult tartalommal nyílt meg a most már rendőrmúzeumként ismert intézmény, nem sokkal távolabbra a korábbi helyszíntől, a Mosonyi utca 5-ös szám alatt. És ettől kezdve, tehát 1999-től a kiállítási anyag nyilvánossá vált, és most már bárki számára megtekinthető.
1: Eláruljuk azt a hallgatóknak, hogy hogy jött neked képbe a rendőrmúzeum?
2: Tavaly, amikor volt a múzeumok éjszakája, mi el szoktunk mindig menni családilag, a férjemmel, meg a fiainkkal, meg néha barátokkal is, és tavaly a fiúk teljesen saját kezdeményezésbe, ők a rendőrmúzeumba mentek el, és egymást bilincsbe verték, gumibottal, nagyon élvezték, ez egy igazi fiús, kamasz fiús program lett, úgyhogy valóban ez az, ami miatt is bekerült ez most a figyelmünk látóterébe.
1: Na de mi látható a rendőrmúzeumban?
2: Először is a rendőrség történeti kiállítást is megtekinthetjük itt, amelyben a magyar rendőrség története látható egészen 1848-tól napjainkig. Itt tárgyi emlékeket, egyenruhákat, fegyvereket, dokumentumokat, kitüntetéseket találunk, és ezen keresztül ismerjük meg a rendőrség történetét. Itt találjuk a belügyminiszterek arcképcsarnokát is, 1848-tól napjainkig láthatjuk az összes belügyminisztert, illetve ezen a részen belül a csendőrség története is helyet kap. Aztán van egy kriminalisztikai kiállítás itt a bűnügyi technikusok, nyomozók, szakértők tevékenységének bemutatása mellett a különböző hírhedt bűnügyekről is találunk anyagot, ezeknek a leírásáival, fotóival, többek között a Viszkis ügy 1990-es évekből, illetve a miskolci Bonnie és Clyde ügy is bemutatásra került, tehát tényleg igaz kriminalisztikai csemegéket is találunk. Illetve van itt egy 1764-ben készült bűnügyi tematikájú festmény is, ez a múzeum legrégebbi tárgya.
1: Ha bármilyen nyomozó sorozatot nézünk, általában ugye ott megjelennek a rendőrök, megjelennek azok az emberek, akik segítenek a nyomozásban, de a nyomozás segítségében ugye nem csak emberek szoktak részt venni, hanem bizony állatok is, de itt van-e olyan, aki híres, négylábú?
2: Abszolút, volt nekünk egy fantasztikus nyomkövető kutyánk, aki Kántor névre hallgatott, egy német juhász fajtájú nyomkövető kutya, és az ő preparátuma szintén a kriminalisztikai kiállítás keretében megtekinthető. Ő 13 évet élt, 1951-től 64-ig, és a Tettei után nagyon sikeres regény, illetve egy tévésorozat is született, úgyhogy Kántort is megnézhetjük a Rendőrmúzeumban.
1: Milyen része van még a Rendőrmúzeumnak?
2: Van itt egy fotókiállítás is, amely 2008-tól tekinthető meg a múzeumban. A rendőrség múltját és jelenét mutatja be, korabeli fekete-fehér archív fotók, és ugyanazon a helyszínen napjainkban készült színes fotók segítségével. Nagyon szeretem az ilyen akkor és most, anno és most összehasonlító képeket. Van itt például egy fénykép pár, amelynek az egyik tagja 1933-ban készült, egy közlekedési rendőrt ábrázol az Andrássy úton forgalomirányítás közben. Ugye itt még ekkoriban baloldali közlekedés volt, és emellett találunk egy másik fényképet is 2008-ból, ugyanazon a helyen készült, és itt pedig már ugye jobboldali közlekedést látunk az Andrássy úton.
1: Ha tehetik, látogassanak el a Rendőrmúzeumba is. Köszönöm!

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a 22. kerületbe hívjuk meg a hallgatókat, hiszen itt van egy kastély, amely újra megnyitotta a kapuit, úgyhogy ez adta az apropót, hogy egy picit megismerjük jobban ezt a kastélyt, illetve azt, hogy mi látható benne.
2: Ez pedig nem más, mint a Nagytétényi kastély, a Nagytétényi Száraz Rudnyánszky kastély, amely a magyar barokk építészet egyik kiemelkedő emléke. Ezt az épületet Száraz Julianna férje, báró Rudnyánszky József épít tette az 1740-es években Mayerhofer András tervei alapján, részben a korábban itt álló épületek felhasználásával. Ennek a helynek a története különben még ezt megelőzően is jóval korábbra nyúlik vissza, egészen a római korig, hiszen már az első-második században is állt itt egy római villa rustica, azaz egy gazdálkodóház, és ez a kastély, a Nagytétényi kastély nem csak a gazdag történeti múltja miatt, hanem az építészeti stílusa és értékei miatt is nagyon különleges, ugyanis ez egy Grassalkovics típusú kastély stílusjegyeit viseli magán. Ez azt jelenti, hogy Mayerhofer András volt az, aki a Gödöllői királyi kastélyt is megtervezte, és ugyanaz a Mayerhofer András tervezte ezt a kastélyt is. Ez a hatás közelről érintette a Rudnyánszkyékat, hiszen Grassalkovics Antal unokatestvére volt Rudnyánszky József. Tehát innen van a családi kapcsolat, és így lett aztán az építészeti kapcsolat is.
1: Mennyire volt gyors, egyszerű ez az építkezés?
2: Hát egy hatalmas építkezés volt, és olyannyira, hogy Rudnyánszkyéknak mindenük ráment. Lett egy gyönyörű nagy kastélyuk, de a végén viszont csődbe mentek. Úgyhogy a feleség Száraz Julianna halála után a kastélyt három részre osztották, és a központi részt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond testőr, udvari tanácsnok kapta meg, állítólag szabadkőműves volt. A család aztán később grófi rangra emelkedett, és a nevüket Hugonnaira változtatták, és Zsigmond, Hugonnai Zsigmond unokája volt, Hugonnai Vilma, akiről már beszéltünk korábban, ő volt az első magyar orvos nő, aki itt a kastélyban töltötte gyermekéveit.
1: A második világháború hogyan hatott erre a kastélyra?
2: Borzasztó állapotba került a kastély, és 1945 után megszületett a szándék arra, hogy helyreállítsák az épületet, és múzeumi célokra hasznosítsák. Ennek fényében 1951-ben nyílt meg itt egy bútorkiállítás. Dáni Géza művészettörténész kezdeményezésére, ő különben itt nőtt föl, az utolsó birtokos a Lővi család leszármazottjaként. Aztán a 90-es években a leromlott állapotú épület felújítására a nagytétényiek adakozást indítottak, és több évig tartott a felújítás, egy bizonyos szintű felújítás, ezután ezt lezáróan 2000-ben adták át a felújított kastélyt.
1: Találtál-e arról valamit, hogy milyen volt itt az élet a kastélyban?
2: Ez a kastély nem egy olyan kastély, ahova bármilyen különleges történelmi esemény, vagy bármilyen nagy volumenű dolog köthető lett volna. Ez egy olyan kastély volt, ahol igazából csak éltek és szépen éltek az emberek, nem volt itt cselszövés, nem járt itt senki híres ember, de egy olyan kastély volt, ami nagyon szépen bemutatta a 18., aztán a 19. századi magyar nemesek életét.
1: A kastélyokhoz mindig nagyszerű és pompás és fantasztikus kastélyparkok tartoztak, itt is erről volt szó.
2: Abszolút, itt sem volt másképp, a kor divatjának megfelelően különleges növényekkel és díszkutakkal díszített francia parkot alakítottak ki, állítólag volt még itt egy fácános kert is annak idején. Akkoriban még a 18. században a park egészen a Dunáig leért, és most a kastély előtti a falon kívüli terület, sőt még a picit távolabb álló nagytétényi templom is a parkhoz tartozott. Aztán a parkot a Dunától az 1860-as években választották külön az ekkor épülő déli vasúti pálya miatt, és 2025-ben különben a tavalyi év során nyílt meg a kastélyi park is a nyilvánosság előtt.
1: És most 2026-ban találkozhattunk azzal a hírrel, hogy a kastély pedig ismét megnyitja a kapuit a látogatók előtt, mert gondolom történt valami felújítás.
2: Igen, a felújítás az folyamatos, és még hosszú-hosszú évekre el fog ez húzódni, viszont ami miatt most erről beszélgetünk, az, hogy két új, ingyenesen megtekinthető kiállítás nyílt meg a kastélyban, és ez is mutatja, hogy az a cél hosszú távon, hogy a kastély egyre jobban bekapcsolódjon a főváros kulturális és közösségi életében. Az egyik kiállítás a Nyitva az út című tabló kiállítás, amely a kastély történetét mutatja be a kezdetektől egészen napjainkig, és a földszinten pedig találunk egy helytörténeti kiállítást, amely a helyi sváb közösség kulturális örökségében enged be pillantást. Itt különböző falvédőket, házi áldásokat és más más dolgokat is találunk a kiállítás részeként. Ez a két kiállítás péntektől vasárnapig, tehát hétvégente díjmentesen látogathatók.
1: Mik a jövőbeli tervek?
2: A jövő tervei szerint nem csak kiállítások lesznek majd itt, hanem családi programok, különböző közösségi rendezvények is, és hát a cél az épület fokozatos teljes helyreállítása, hogy a kastélyt idővel teljes egészében meg tudják nyitni a látogatók előtt, és minél többet visszanyerjen az egykori arculatából, és emellett új szerepet is kap az épület, ahogy korábban is mondtuk, igyekeznek egyre jobban beépülni a helyi közösségi életbe, és egyre több ilyen rendezvénynek helyszínt adni.
1: Ide is ellátogathatnak, akár hétvégén is. Köszönöm.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a szellemi tulajdon nemzeti hivatalát ismerhetik meg most, amelyet egyébként előzően már most említetted, hogy olyan ez, mint az összes múzeumunk, hogy nem egy helyen volt, hanem nagyon sok helyen, aztán megtalálta végleges otthonát. Itt viszont a név volt az, ami nagyon sokat változott, és ami miatt beszélünk róla, hogy 130 éves a szellemi tulajdon nemzeti hivatala. Na de mi is ez, és hogy jutunk el ide, arról szól most a következő néhány perc.
2: Valóban az idei évben sokszor beszélünk a 130 évvel ezelőtt átadott dolgokról, a millennium kapcsán, épületek, sugárutak, és hát emellett a szellemi tulajdon nemzeti hivatala is 130 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, de valóban itt nagyon sok korábbi név is van, úgyhogy felsorolnám, hogy milyen korábbi neveken volt ismert ez a hivatal. Szabadalmi hivatal néven született meg, volt szabadalmi bíróság, országos találmányi hivatal és magyar szabadalmi hivatal, mielőtt aztán végül megkapta a szellemi tulajdon nemzeti hivatala elnevezést. Ezek az elnevezések is magukért beszélnek, hiszen rendkívül izgalmas, mozgalmas évtizedeket vetítenek elénk, és ajánlom mindenkinek, hogyha elmegy a már említett intézmény weboldalára, nagyon-nagyon érdekes történeteket találunk a magyar szabadalmakról, a magyar találmányokról, tehát érdemes ezen is tájékozódni, hiszen a műsorunk kerete nem teszi lehetővé, hogy itt az összes magyar szabadalomról beszéljünk, hanem inkább csak a hivatalnak a történetéről.
1: 1896-ban jött létre, tehát akkor még a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal.
2: Így volt, pontosan ez volt a pontos megnevezése, és ugye 13 évtized van most már a hivatal mögött. Az elmúlt 13 évtized során egészen fantasztikus történelmi és gazdasági kihívásokhoz igazodva változott ez a hivatal, de mindvégig az volt az alapvető küldetése, hogy a magyar szellemi alkotások védelmét szolgálja, és ez így van a mai napig is.
1: Hol van a székháza?
2: Eredetileg a Garibaldi utcában volt, a Garibaldi utca 2-es szám alatt, ez egy nagyon szép saroképület, Hubert József építész tervei alapján a Kisbirtokosok Országos Földhitel Intézete számára épült, és hát számos hazai és nemzetközi eseménynek, kiállításoknak, díjátadóknak volt a helyszíne, a Garibaldi Klub ezen az épületen belül. 2015. decemberéig használta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezt az épületet, jelenleg most a II. János Pál pápa téren található a központi hivataluk, de van még egy konferencia központjuk továbbra is a Garibaldi utcában. A hivatal történetét több mérföldkő is meghatározta, például 2003-ban a csatlakozás az Európai Szabadalmi Egyezményhez, ez egyfajta kapunyítást jelentett a magyar innováció számára az egész európai kontinensen, aztán Magyarország 2004-es EU tagságával szintén egy hatalmas mérföldkő volt, ezután elindult egy szorosabb szakmai együttműködés az Európai Unió szellemi tulajdoni hivatalával, tehát ebbe is bekapcsolódott. Illetve még egy mérföldkő volt a névváltoztatás, ugyanis ez a mostani név a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011 óta létezik. Ez pedig már a kibővült feladatkört tükrözte, és az iparjog védelmi hatósági szerep mellé ugye az integrált szerzői jogi feladatkör is betársult, tehát ez a név ez híven tükrözi a mostani tevékenységi területet.
1: Nemzetközi szempontból milyen megítélése van ennek a hivatalnak?
2: Nagyon jó a megítélése, nagyon sok nemzetközi kapcsolata van. Itt még érdemes megemlítenünk a 2016-ban életre hívott Visegrádi Szabadalmi Intézet elindítását is, amely kiemelkedő nemzetközi státuszt adott az intézmény.
1: A 130 éves évforduló kapcsán létrehoztak-e valamit?
2: Igen, van nekünk egy fantasztikus magyar találmányunk, a gömböc. Ugye 2007-ben mutatták be a gömböcöt, amely azóta világhírűvé vált. Ez bizonyítottan az egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi ponttal rendelkező homogén test. Hogy ez mit jelent? Azt ne kérdezzék tőlünk a rádióhallgatók, rá lehet keresni, hogy mi is ez a gömböc, de ez egy létező forma. És a 130 éves évforduló alkalmából korlátozott szériának egy darabját kifejezetten erre az évfordulóra gondolva sorszámozták, úgyhogy az 1896-os sorszámmal látták el a gömböcnek az egyik darabját. Tehát erre a 130 éves évfordulóra a gömböcből létrejött egy sorszámozott 1896-os számot viselő példány, és ezt a példányt a hivatal Garibaldi utcai székházában lehet megtekinteni.
1: A hivatal mivel foglalkozik?
2: A hivatal rendkívül széles tevékenységi kört foglal magába, jelenleg 8 fős stábbal szolgálja ki az ügyfelek igényeit, csak hogy egy számot említsek, a tavalyi év során hozzávetőleg 20 ezer megkeresést fogadott a legváltozatosabb típusú ügyek kezelése terén. Tanácsadás, védjegy, szabadalom, információ nyújtás, tehát nagyon-nagyon aktív ez a szervezet.

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és egy izgalmas témát hoztál a mai napra, ez pedig a jánoskázás. Én nem tudom, hogy ez mi, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz róla mesélni.
2: A jánoskázás az Nepomuki Szent Jánosnak a nevéből ered, neki ugyanis május 16-a az emléknapja, és ez a nap meglehetősen jeles eseménynek számított a múltban. Manapság hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentjeként gondolunk Nepomuki Szent Jánosra, és 2013 óta évente megrendezik a hidak és a hídépítők napját. Nepomuki Szent János 1340-ben született, és a szülőfalujáról Főmukról kapta a nevét, az utónevét. Aztán azt tudjuk róla, hogy cseh ember volt, a prágai egyetemen szerzett egyházjogi doktorátust, és a prágai érseknek lett a vikáriusa. Aztán, amikor IV. Vencel került a trónra, ő egy meglehetősen bosszúálló és kegyetlen király volt, 1378-tól 1419-ig uralkodott. A hagyomány szerint János lett a királyné, a király feleségének Zsófiának a gyóntatója. A király pedig őt alaptalanul, vagy hát ki tudja, megvádolta a házasságtöréssel. Haragra lobbant, amikor János a gyóntatójaként nem volt hajlandó megosztani a felesége gyóntatási titkait. A legenda szerint az történt, hogy a király megkínoszta Nepomuki Jánost, és aztán a Moldva folyóba dobatta. Így lett aztán ő a későbbiek során a vizek, vagy a máshol életveszélyben lévők védőszentje, patrónusa, illetve aztán később a hídépítők patrónusává is vált.
1: Mostanság hogyan kötődik hozzá? Mi az, ami történik ezen a nap?
2: Főleg ez a már említett hidak és hídépítők napja az, ami történik. 2013 óta kezdték el megrendezni, persze a Covid itt is beleszólt, és hát reméljük, hogy sikerül újraéleszteni ezt a szokást, de a múltban nagyon-nagyon szépen megünnepelték az ő napját, hiszen tudjuk azt, hogy ezen a napon május 16-án például az országban vagy a városokban található Nepomuki Szent János szobrokat felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat dobtak a vízbe, távoli óbudai hajómalmokat is kivilágítottak gyertyákkal, este pedig a hagyomány szerint mindig tűzijátékkal zárták ezt a napot, tehát nagyon-nagyon hangulatos lehetett ez a múltban. 1828-ban például Kazinczy Ferenc is látta ezt a tűzijátékot, és ezt írta az egyik barátjának írt levelében, sütik a Nepomuk rakétáit. És ezeknek a népszokásoknak a gyűjtőneve a jánoskázás, tehát ugye innen indultunk.
1: Milyen szobor őrzi az ő emlékét?
2: Több szobra is van Nepomuki Szent Jánosnak. Az egyik szobra, amely jelenleg Csepelen áll, azt tudjuk erről a szoborról, hogy a főváros 5 legrégebbi szobrának egyike. Ezt a szobrot 1721-ben a Kálvin téren található kecskeméti kapunál avatták fel eredetileg. Aztán kalandos sorsa után végül Csepelre került, 1973-ban került a 21. kerületbe, és a Szent Imre téren áll a mai napig. Azóta többször is felújították, de emellett van például egy nagyon szép Nepomuki Szent János szobor Budafok központjában is. Ez a szobor 1750 körül készült, tehát azért itt is jó néhány évszázad van már mögötte. Van a második kerületben a Bimbó út, Keleti Károly utca találkozásánál is. Találunk egyet például a Krisztina városban is, az Ördögárok partján, hiszen meglehetősen sok árvíz volt köthető az Ördögárokhoz, és itt megint megjelenik, hogy ő az árvizek, illetve a vizeknek is a patrónusa. Ez most egy hiteles másolat, tehát nem az eredeti szobor, hanem egy másolat. Illetve van egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolás a Korvin téren, a Korvin tér 3-as számú épületnek, ez egy nagyon szép ilyen vörös épület. Ennek van egy ilyen beugró fali fülkéje, és ebben látunk egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolást.
1: Ez az első kerületben található Korvin tér.
2: Igen.
1: Jó, így már megköszönöm.
2: Gondoljunk a jánoskázásra, és Nepomuki Szent Jánosra így május 16-a környékén.
1: Köszönöm.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citeraművész, népdalénekes. Ákos, amit az előbb a határtalanságról mondtál, abból valahogy az is következik, hogy te vélhetőleg nem nagyon szereted a skatujákat, a különböző címkéket, a meghatározásokat.
2: Ez pontosan így van. A címkézés azt nem az én műfajom, és azt sem szeretem, hogyha egyébként nem tudom, művészeket vagy bennünket címkéznek. És talán azért is van az, hogy mondjuk nagyon sokszor a népdalénekesekről, egy mondjuk férfi népdalénekesről ugye sokaknak az jut eszébe, hogy akkor nem tudom, cifraszűrben, kalapban, csizmában kiáll a színpadra, és mondjuk
1: csak,
2: igen, és akkor csak ilyen nagyon tempós, csárdás dallamokat énekel, és közben kiabálgat, hát én nem ez vagyok. Úgyhogy aki ilyennek képzelt elő, akkor most lehet, hogy arrébb kapcsol, de hogy én meg pont ez vagyok, aki meg nem ebben látom a, nem csak a népdalénekes, hanem tehát nem ebben látom a művészetet. Ez is szerintem hozzátartozik, és alapvetően azt gondolom, hogyha valakinek ez az önazonos, hogy ő tényleg mondjuk cifraszűrben és csizmában énekeljen, akkor az nagyon szuper. Én viszont úgy vagyok önazonos, hogy mondjuk merek énekelni a saját érzelmeimről, vagy merek olyan műfajokat énekelni, adott esetben mondjuk lírai dalokat, rengeteg lírai népdalunk van, amiben a saját érzelmeinkről lehet énekelni. És egyébként sokszor ez a legnehezebb, ugye, amikor az embernek ki kell tárni a lelkét, a szívét, lelkét a közönségnek, és amikor mondjuk ott állok a színpadon egymagam, vagy nagy Isten egy másik kísérő hangszerrel, azért az így belegondolva, pont mostanában gondolkodtam ezen, hogy ez nem egy egyszerű feladat, tehát ebbe bele kell tanulni, valószínűleg ezzel a folyamatos gyakorlással lesz ez jobb és jobb, vagy igazából az ember időről időre felfedezi magában azt, hogy mivel lesz ő több, vagy mi az, amiben tud fejlődni, mert hogy az éneklés az tényleg évezredek óta az arról szól, hogy egyébként megmutatod az éppen aktuális lelkiállapotodat.
1: Azt, hogy mi van benned. És akkor ehhez nem tartoznak hozzá feltétlenül a külsőségek, vagy azok az autentikus népi viseletek, amelyeket megszokhattunk, vagy amelyeket társítunk hozzá?
2: Szerintem ez nagyon helyzetfüggő. Tehát, hogy én is ezzel úgy vagyok, hogy nyilván, hogyha egy olyan alkalomra megyek, ami kifejezetten mondjuk egy néptánc együttes műsora, akkor tudom azt, hogy oda lehet, hogy éppen azt a mellényemet veszem fel, ami mondjuk a paraszti hagyományban is elterjedt, vagy amit viseltek. De mondjuk azt is tudom, hogyha elmegyek egy diátadóra, vagy mondjuk egy olyan koncertre, ahol szintén népdalokat énekelek, de mondjuk nagyon sok műfaj van, akkor mondjuk már lehet, hogy egy újra gondolt mellényt veszek fel, és vannak a kötetlenebb,

0: estek, ahol meg egy elegáns ingben, akár nem tudom, fekete farmergatjában meg lehet jelenni. Tehát szerintem ez nagyon helyzetfüggő, és azért is mondom ezt az önazonosságot, mert egyébként volt időszak, amikor tőlem is megkérdezték, hogy mondjuk miért nem hordok kalapot, vagy mondjuk nem tudom, miért nem olyan feszítve énekelek, mint egy-két régi faluban a férfi énekesek. És hosszú idő volt az, hogy elfogadjam egyébként saját magamnak is, hogy nekem az, tehát hogy az nem én lennék. Uh-huh. És hogy szerintem a művészetet úgy lehet hitelesen közvetíteni, hogyha egyébként én magam először el tudok helyezkedni benne.
1: A saját arcodra igazítod a népdal éneklés műfaját?
0: Igen, ugye amikor az ember tanul, uh-huh, mondjuk egy népdalt, akkor nyilván mi nagyon sokat dolgozunk ugye eredeti, autentikus felvételekkel. Nem feltétlen, persze kottát is látunk hozzá, de sokkal fontosabb az, hogy mit hallunk, uh-huh, és ugye hallás után tanulunk. Nyilván ez elsősorban most már felvételek, hang- vagy videófelvételek alapján történhet, és van egy időszak, amikor ez a másolás történik, tehát az első fázis, amikor igen, ő ott olyan díszítést használ, és akkor elsajátítjuk a stílusjegyeket.
1: Csúlyogatás.
0: Így van, azt is például így van, és szerintem az az igazán izgalmas, hogy azt utána mennyi idő alatt, és hogy tudjuk aztán sajátunká tenni annyira, hogy az már tényleg a miénk legyen, és utána azt közvetíteni a közönség felé. Erre szerintem nincs egy jó recept, tehát hogy ez ahányan vagyunk, annyiféle szokás, vagy annyiféle időtartam, ez nagyon személyiségfüggő.
1: De az, hogy mondjuk saját magadra igazítod, az sok esetben egyfajta lehántást is jelenthet, nem? Tehát, hogy lehántod róla azokat, amelyek neked nem komfortosak, vagy nem fakadnak belőled, vagy nem érzed azt, hogy ezzel te azonosulni tudsz.
0: Igen, és itt egyébként gondolhatunk akár, nem tudom, technikai dolgokra is, tehát hogyha egy díszítést én mondjuk még nem érzek úgy, hogy azt úgy tudom megvalósítani, akkor azt mondom, hogy egyébként ezzel még várhatunk, vagy majd lehet, hogy 10 év múlva jön el az ideje annak. Ettől még szerintem tudok hiteles lenni, és tudok stílusosan énekelni. És egyébként én a tanítványaimnak is ezt mondom, hogy halljátok meg, és az az első, hogy meghalljuk a díszítést, vagy a stílusjegyeket, de sokkal fontosabb az, hogy utána te magad is belehelyezd az adott dalba, vagy az adott összeállításba saját magadat.
1: Az nem lehet, hogy te ilyen kortárs népdalénekes vagy?
0: Na, ez egy új definíció. Köszönöm.
1: Legközelebb ezt mondom. Kubinec Ákost hallották, aki kortárs népdalénekes. Jövünk vissza.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatás fejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, népdalénekes. Ákos, az előbb utaltál arra, hogy vannak tanítványaid. Ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanítasz.
2: Igen, 2025. szeptemberében, illetve nyarán ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek a Zeneakadémia népzene tanszékére, ahol ugye egyébként korábban végeztem is 2023-ban. Már egyébként az egyetemi éveim alatt tanítottam, Rákos Keresztúron voltam egy zeneiskolában, aztán a Bartók Béla Zeneművészeti Gimnáziumban, úgyhogy így a tanítás is mindig szorosan hozzátartozott az életemhez, és most is egyébként a Zeneakadémia mellett még Székesfehérváron is tanítok egy zeneművészeti gimnáziumban.
1: Népi énekművész tanár vagy, ugye? Mennyire érdeklődnek a fiatalok a műfaj iránt?
2: Ugye ez egy érdekes kérdés, mert hogy a különböző szintekre ráláthattam az elmúlt években is. Nyilván egy zeneakadémiára már azért azok jönnek, akik nagyon tudatosan, akár több évtizede, de minimum azért 8-10 éve arra tendálnak, hogy akkor ők zenészek vagy pedagógusok, zenepedagógusok szeretnének lenni. Úgyhogy ott azért egyértelműen az látszik, hogy nagyon elhivatott és tehetséges növendékek, hallgatók, felnőttek jönnek, ugye? Már ez is önmagában ugye egy érdekes dolog, hogy egy felnőtt képzés, tehát ebbe is azért nekem ez egy új szituáció volt, hogy szeptemberben visszamenni egyébként az Alma Materembe, és aztán még felnőtteket, tehát nálam mondjuk 4-5 évvel fiatalabb, vagy még annyival sem hallgatókat tanítani, és az eleje az nagyon fárasztó és energiaigényes meló volt, mert hát felkészülni az órákra nagyon érdeklődő csoportokat, illetve az egyéni órák keretében is nagyon érdeklődő hallgatókat kaptam, és egyébként ez egy folyamatos fejlődés, vagy egy tanulási út is, nyilván most még ennek az elején járok az egyetemi oktatásnak, de nagyon izgalmas, hogy például olyan kérdések fogalmazódnak meg mondjuk az egyetemi hallgatókban, amik aztán bennem is elindítanak újabb kérdéseket, és akkor ez egy ilyen örök spirál.
1: Meg mindenkinek ad valamit, neked is a hallgatóktól.
2: Abszolút, igen, és egyébként folyamatosan azt érzem, hogy tanulok is. Tanítok egyébként népzene elméletet is a Zeneakadémián, és ott ugye nyilván minden órára felkészülök, de éppen egy olyan tárgyat, ez a tanítási módszertan, hogy kell tanítani ezt a tárgyat, ami meg aztán nagyon, persze van egy törzsanyagunk, de hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy reflektáljanak saját magukra, vagy éppen arra, amit én átadok, mert ebből fognak aztán később ők táplálkozni akár éveken vagy évtizedeken keresztül.
1: A népi énekművész, ugye előadó művész. Mit adsz át az előadó művészetből számukra? Mi ez a legfontosabb üzenet, amit fontosnak tartasz?
2: Elsősorban itt már annyit beszéltem a hitelességről és az önazonos előadásról, hogy ezt azért mindenképp fontosnak tartom kiemelni. Most ugye az egyetemen egyébként citera főtárgyat tanítok, de korábban már tanítottam énekeseket is, és emellett nagyon-nagyon sokrétű például egy énekesnek az élete, tehát túl azon, hogy megtanulja az anyagot, az az első lépés, vagy éppen egy koncertanyagot összeállít, hogy megy fel a színpadra, milyen szünetet tart azelőtt, mielőtt elkezd énekelni, milyen kapcsolatot létesít a közönséggel, úgy, hogy ugye azért mégiscsak ott van egy fal, mert te 2 méterrel magasabban vagy, mint a hallgató, vagy a néző, és utána egyébként mondjuk találkozol-e a közönségeddel, kapcsolatot építesz-e, van-e egy közössége, tehát nagyon-nagyon sokrétű, én azt gondolom, nem csak egy énekesnek, hanem alapvetően a zenésznek az élete, és hát akkor még abba bele sem mentünk, hogy egyébként kikkel dolgozol együtt. Tehát milyen zenészeket választasz magad mellé, adott esetben van-e olyan segítőd, aki mondjuk az adminisztratív dolgaidat intézi, tehát nagyon-nagyon sokrétű, de szerintem nagyon izgalmas, és én igyekszem ennek a szeleteit bemutatni egyébként a hangszeres oktatásban is.
1: De például arra mennyire törekszel, hogy szabadságot adja hallgatóidnak, tehát hogy azt a fajta műfaji határátlépést, amit te is megvalósítasz, azt ők is tegyék meg?
2: Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, pláne a mai világban, amikor 1000 millió műfajjal és dallammal találkoznak a fiatalok és idősebbek egyaránt a médiában, a rádióban, tehát éppen a ki merre megy. És egyébként van a citerásoknál ez a különböző témacsoportokban dolgozunk, és van egy 4 témacsoport, és a negyedik témacsoport az éppen az, hogy egyébként olyan dallamokat, vagy olyan műfajokat átvinni citerára, amik mondjuk eredetileg nem citerásak lehettek.
1: Például?
2: Tehát például egy versfeldolgozást megvalósítani citerán, vagy improvizálni, vagy éppen filmzenét áttenni, vagy egy klasszikus zenei átiratot. És az elmúlt fél évben az egyik hallgatón például a Schubertnek az Erlkönigjét csinálta meg citerákra, mert 3 voltak, és ez például kifejezetten élveztem, hogy ugye ott már kamarazenélés van, melyik hangszeren, hogy jelenik meg a különböző szólam, úgyhogy én nagyon, és egyébként biztatom is erre a növendékeket is, hogy bátran próbálkozzanak, és ha valami nem sikerül, hát majd tovább lépünk, és a következő fog sikerülni.
1: Mindig lehet egy újabb lépést tenni.
2: Hát abszolút, és egyébként ezt én is éreztem, hogy nyilván, és most is érzem, hogyha valamit nem érzek beváltnak, vagy nem érzem azt, hogy ezzel tudnék azonosulni, akkor majd egy következő sikerülni fog.
1: Köszönöm. Kubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gobinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, népdalénekes, ugye kortárs népdalénekes is egyben.
2: Most már megalkottuk ezt a definíciót.
1: Ez most már hozzátartozik.
2: Én ennek amúgy örülök, úgyhogy köszönöm a segítséget.
1: Jaj, hát figyelj, az ihlet tőled jött, tehát ehhez te kellettél, a te személyed. De Ákos, közben azért neked voltak, és szerintem vannak is, ez nem múlik el, zenekar létrehozó ambícióid. Nem csak ambíció, hanem te meg is valósítottál két zenekart. Az egyik a Zeke Band, ennek vagy az alapító tagja, 2017. decemberében alakult, a másik pedig a Csádé zenekar, amely 2014. májusában. Mi a különbség a két zenekar között? Tehát viszonylag rövid időn belül hoztad létre őket.
2: Igen, rövid időn belül, viszont azért két különböző korszakában az életemnek, ha ezt lehet így mondani, mert hogy akkor kezdem először a korábbival, tehát a Csádé zenekarral, ami egy zalai népzenei együttes egyébként, most már valóban 12 éve, hogy megalapítottam, és ottani zenésztársakkal együtt. Ez úgy jött az ötlet, hogy a székesfehérvári Herman László gimnáziumba akkor ketten jártunk zalaiak, Csonka Bogival, aki egyébként klarinétos és énekes, illetve ő is citerás is volt, és azon tanakodtunk, hogy amúgy milyen jó lenne egy zenekart alapítani, de hát, hogyha már mindketten zalaiak vagyunk, akkor ezt miért ne tegyük meg Zalában, és aztán így alakultunk meg ottani zenészekkel, és az idő előre haladtával aztán azt láttuk, hogy egyrészt ott a környéken is egyre több lehetőségünk lett, illetve határon túlra is azért hívtak bennünket, ugye ott közel volt a szlovén határ, illetve az osztrák határ is, és ezért az mindig izgalmas, amikor a magyar népzenét különböző nemzetközi fesztiválokon lehet bemutatni. És ezen felül pedig elkezdtünk aztán velük közösen gyakorlatilag egy tehetséggondozó programot, népzenei táborokat, majd kurzusokat kezdtünk el szervezni, és ebből jött aztán létre 2021-ben a SZÉF Egyesület, ami pedig már kifejezetten erre fókuszál, a tehetséggondozásra, a fiatal tehetségek felkarolására, illetve egyébként most van egy programunk a tehetségek nyomában, zalai szegregált településeket látogatunk meg, és gyakorlatilag ott próbáljuk a fiatal tehetségeket felfedezni, mert hogy azt látjuk, hogy egyébként nyilván kevesebb lehetőségük van nekik akár a művészetoktatásban való részvételre, és inkább mi megyünk helybe, és akkor most három településen vagyunk. Ez a Csádé zenekar, a másik pedig a Zeke Band, akik viszont már az egyetemi tanulmányaimhoz kötődnek, mert hogy 2017-ben kezdtem a Zeneakadémiát, és abban az évfolyamon ez egy nagyon kuriózumnak számító évfolyam volt, mert hogy hárman voltunk fiúénekesek, ez egy ritkaság, tehát általában egy van, de van, hogy nincs fiúénekes az adott évfolyamon.
1: És van, hogy ilyen magányos, hogy csak egyedül van a fiúénekes az egész évfolyamon?
2: Abszolút, igen, van, hogy magányos, persze nyilván ott azért jó pár, ugye általában azért a népdalénekesek, tehát túlnyomó többségében női népdalénekesek vannak, de éppen akkor hárman voltunk fiúk, Horváth Bálinttal és Hegedűs Istvánnal, és akkor az akkori mesterünk Vaklár Anna adta azt az ötletet, hogy milyen jó lenne már egy formációt létrehozni, és akkor így indultunk el. Sok-sok könyvbemutató énekeltünk, illetve különböző lemezeken. Egyébként a Határtalan férfiének című lemeznek is az első és második részén is, mert hogy egyébként mindig is érdekelt a férfi éneklés önmagában is, de hogy aztán ennek milyen különböző lehetőségei vannak, és mindhárman hangszeres zenészek is vagyunk, úgyhogy ez még hozta magával azt, hogy akkor tudjuk magunkat kísérni is, és ez tovább fejlődött, az talán még így a honlapomon nincs is fent, aztán a Cantus Farinalis ének együttesbe, ami pedig a legújabb, hát most már egy éve megjelent lemezemen hallható, és ott pedig már heten vagyunk fiúk, és ott több szólamú férfi énekek hangzanak el. Az egy nagyon-nagyon izgalmas projekt. A diplomakoncertemre csináltam meg először, és alapvetően is mindig is érdekelt az, hogy persze a magyar népzene egy szólamú, de hogy milyen, amikor akár ez az egy szólam megszólal sok ember előadásában, de milyen, amikor külön válnak ezek a szólamok. Most egyébként mind a két projekt, tehát hogy mind a Zeke Band, mind a Cantus Farinalis egy picit így pihenőpályán van, mert rengeteg más teendő van így az életemben, vagy az életünkben, de azért mindenképp szeretnék ezzel majd a későbbiekben még többet foglalkozni.
1: És milyen formában? Tehát ugyanígy koncerteznétek?
2: Igen, elsősorban, tehát hogy ez az alkotói munka, ez azt gondolom, hogy egy fontos célkitűzés lehet, de akár a tudásátadás, mondjuk hangszerbemutatókat, vagy interaktív énekórákat csinálni. De most egy picit azt érzem, hogy talán így most, hogy rákérdeztél a több szólamú éneklésben, valóban annyi plusz inspiráció van még, vagy annyi lehetőség, hogy azért az alkotást helyezném előtérbe ebből a szempontból.
1: Lesz itt még Zekeband.
2: Bízunk benne, így van.
1: Köszönöm szépen. Gubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, népdalénekes, aki a Muze Magyarország Egyesület ügyvezetője. Ez az egyesület milyen célkitűzést szolgál?
2: A Muze Egyesület alapvetően Magyarországon is most már több mint 30 éve működik, de egy világhírű hegedű művész Yehudi Menuhin hozta létre 1990-es években. Azzal a céllal, hogy Menuhin azt álmodta meg, nagy hatásra volt egyébként ugye Kodály Zoltán is, hogy alapvetően a művészetekkel nagyon sok olyan gyermek és fiatal nem találkozik szociális vagy egyéb körülmények miatt, akiknek egyébként szüksége lenne rá. Hozzáteszem, hogy ezt én is hallom, hogy a művészeteknek mindenkire szüksége van, és mindenkinek szüksége van a művészetekre is. Szóval, hogy ő álmodta meg ezt a projektet, és alapvetően ennek a funkciója, vagy a célja, hogy a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációját segítse. Itt ugye különböző helyzetekről beszélhetünk, tehát ugye testi vagy szellemi rendellenességgel élő gyermekekről, de ugyanúgy oda tartozik a hátrányos helyzetű gyermekek közé az etnikumok, vagy éppen akár bevándorló gyermekek, tehát akiknek mondjuk nyelvi nehézségei vagy kulturális nehézségeik vannak, és Menuhin azt vallotta, és ezt milyen jó, hogy így tette, vagy azt tűzte ki célul, hogy a művészetek nagy segítség lehet abban, hogy ezeket a nyelvi, kulturális, vagy akár különböző betegségekből adódó különbségeket legyőzzük a művészeteknek köszönhetően, és lehet, hogy mondjuk két gyermek különböző nyelvet beszél, de a zene, vagy a képzőművészet, vagy a tánc egy olyan közös nyelv, amiben aztán nem számít az, hogy ki honnan jön, és ki milyen anyanyelven beszél.
1: Uh-huh. És a gyakorlatban hogyan valósul meg ez a program? Mit tudtok tenni?
2: Alapvetően általános iskolák alsó tagozataiban vagyunk jelen, 6 és 11 év közötti gyermekeknél, és heti szinten látogatják a művészeink az iskolákat. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag órarendszerűen, tehát beépülnek az órarendbe a muzeórák. Van, ahol persze ezt mondjuk egy művészeti óra terhére teszik, de van, ahol kifejezetten be is kerül az órarendbe a muze foglalkozás, vagy a muzeóra. Összművészeti program vagyunk, tehát ez ugye azt is jelenti, hogy mindenféle művészeti ágból színészek, táncosok, zenészek, képzőművészek, és ugye a digitális technikák is most már ide tartoznak, megjelennek a művészeink, és van ez az úgynevezett CAT modell, ami ugye az angolból jön, a Children, Teacher és az Artist, és alapvetően ugye a gyermekek, a művészek és a pedagógusok, és a célunk az az, hogy mindhárom fél részt vegyen egyrészt a közös alkotásokban, másrészt pedig inspirálódjon. Ugye a gyermek inspirálódik azáltal, hogy a művész odaviszi a foglalkozást, és bemutat mondjuk olyan tudást, vagy olyan alkotásokat, amelyel korábban nem találkozhattak a gyerekek. A pedagógus olyan módszereket kaphat, ami bizonyára az ő pedagógiai tevékenysége során is jól jöhet, és arra mindig törekszünk is, hogy a pedagógusok részt vegyenek a foglalkozáson, és aktívan kapcsolódjanak be. És hát a művésznek pedig azért jelent plusz inspirációt, mert hogy egyrészt másik művésztársával, tehát két művész visz egy osztályt, dolgozik közösen, illetve hát olyan kreatív energiák szabadulnak fel a gyerekekből, hogy mondjuk lehet, hogy a művészek abból készítenek egy saját kiállítást, vagy saját lemezeket. Gesus Messi például az Átváltozás című lemezét ebből a muze élményekből, részben a muze élményekből alkotta meg. Egyébként itt is, hogyha már itt a határtalanságról beszélünk, hogy azért azt így megfigyeltem, hogy valószínűleg ezért kötődöm én is ennyire ehhez a programhoz, mert egyrészt olyan társadalmi rétegnek adhatunk, akik nem biztos, hogy a mindennapokban részesülnének művészetoktatásban. Másrészt pedig, hogy olyan művésztársakat ismerhetek meg, akik az élet minden egyes területén mozognak, színészek, zenészek, táncosok, és így tovább, és velük is annyira jó ötletelni, vagy éppen beszélgetni. És én 2018-ban csatlakoztam egyébként a programhoz akkor művészként, pont Gesszusz Mesi volt a Zene Akadémián a népének tanárom, és ő hívott be engem ebbe a programba, és aztán 2021-től mint kommunikációs munkatárs, és 2025 januárjától vettem át az ügyvezetést.
1: És a tehetséges gyerekek sorsát nyomon követitek? Tehát találkoztok velük a későbbiekben is? Vagy mennyire rendszeres ez a kapcsolódás?
2: Igen, alapvetően ugye az év folyamán folyamatosan végigkövetjük, sőt vannak úgynevezett évzáró bemutatóink is, ahol összejönnek a csoportok, az osztályok, és itt nem nem a produkción van a lényeg, tehát nem az a fontos, hogy most ki mit visz színpadra, és nem pontozzuk, meg nem zsűrizzük, hanem hogy együtt legyen a múze közösség, és a gyerekeknek is ez egy plusz motiváció, hogy mondjuk a saját kortársaik előtt, vagy szüleik előtt, vagy tanáraik előtt bemutathatják azt, amivel az év során foglalkoztak. De vannak egyébként olyan felnőttek is, akik nagy szeretettel emlékeznek vissza a muzeórákra, és egyébként ez egy nagyon aktuális sztori, mert két hónappal ezelőtt, karácsony előtt bementem egy papírírószer üzletbe, és a múze nevére kértem a számlát. És mondja a pénztáros, hogy ez az a múze, akik ilyen művészeti program? És teljesen lehűltem, mert hogy hát ez annyira váratlan szituáció, hogy egy számlázásnál megkérdezik. És mondom, igen, hát ja, hát mert ő a Helga néni és a Csaba bácsi osztályába járt, még a Vörösmarty iskolába, és mennyire jó élményei vannak a múzeórákról, és reméli, és mennyire örül, hogy még megy ez a program, és gyakorlatilag nekem ez egy karácsonyi ajándék volt, mert hogy tényleg visszaemlékeznek, és az életben tényleg ez egy véletlen volt, hogy éppen egy papírírószerboltba találkoztunk, úgyhogy vannak azért ilyen érdekes és nagyon, nagyon jó sztorik és történetek is.
1: És hát nyomot hajott, látod?
2: Abszolút, igen. És ez egyébként mennyire jó, hogy tényleg így visszaemlékeznek, és beugrik, hogy kik voltak a művészek.
1: Na hát csak azt kell mondani, hogy múze.
2: Így van.
1: Gubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, partárs népdalénekes, akinek egyébként számtalan, vagy egy jó számos projektje van. Ezek közé tartozik a Zöldben zeng a dal, amely ugye valahol a természetben való létezést, a természetben való éneklést, közös éneklést preferálja.
2: Igen, ezt a projektet én tavaly álmodtam meg, mégpedig azért, mert egyébként akkor a Budapest 100 rendezvénysorozat keretein belül meghívást kaptam a Rózsa utcába, egy közösségi kertbe a 6. kerületben, és ugye alapvetően tudni kell erről a közösségi kertek rendezvénysorozatáról, hogy ugye ez egy több hétig tartó, biztosan több hétig tartó sorozat, és összejöttünk ott a közösségi kertben, nem voltunk sokan, egy 15-20 fő, és ugye én mindig szeretek interaktívan előadni. És akkor elkezdtünk énekelni olyan dalokat, amik kapcsolódnak a természethez. Két szál pünkös rózsa például, tavaszi szél vizet áraszt, és nagy-nagy szeretettel egyre többen bekapcsolódtak, és akkor fogalmaztam ezt meg, hogy hát miért ne lehetne ezt a kettőt összekapcsolni, hogy a természetbe vagyunk, és egyébként meg éneklünk szabadon, vagy éppen tanulunk egy új dalt, és először Budapesten a Városligetben és a Margit-szigeten csináltam erre egy estet, vagy hát egy eseményt, és tényleg az volt a cél, hogy a Városligetben éppen csak leültünk a liget közepére, a Margit-szigeten meg sétálgattunk, és közben énekeltünk, és aztán volt egy hosszabb túrája novemberben, vagy októberben, a Pilisben, amikor pedig tényleg egy 3-4 órás túra volt, és ott részben megállóknál énekeltünk, tehát akár külön erre a célra megálltunk, vagy éppen a séta közben, tehát a túrázás közben, és hát nagyon-nagyon jó élmény volt azt látni, hogy egyébként jöttek olyan emberek, akik mondjuk korábban is túráztak, tehát mondjuk akár kék túrázni jártak, tehát kifejezetten abból a világból érkeznek, de megragadta a figyelmüket, hogy hú, hát ez milyen izgalmas program. És jöttek olyanok is, akik meg mondjuk nem annyira szerettek túrázni, de hogy pont az éneklés szeretete miatt felfigyeltek erre, és akkor itt találkozik aztán a két közönség, és ez tényleg nagyon, nagyon jó élmény volt látni és hallani.
1: Ez a célközönség, nem?
2: Így van.
1: Aki mindkettőt szereti.
2: Így van, és egyébként ezt aztán még lehet bővíteni is akár, tehát, hogy nyilván a kutyások is biztos nagy szeretettel jönnek,

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hídak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamospályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedvese emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként, de ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.